0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 20-a csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Poštovani slušatelji, dobro jutro i dobrodošli u našu dvosatnu blagdansku emisiju posvećenu Danu Svetog Stjepana, utemeljitelja Mađarske države i blagdanu Novoga kruga. Podsjetit ćemo se povijesti i značenja ovog blagdana, predstaviti događanja na središnjoj proslavi u Budimpešti te govoriti o životu i nasljeđu kraja Svetoga Stjepana. Osvrnut ćemo se i na nekadašnji način pripremanja kruha, ovogodišnju dužijancu u Subotici, te ćemo se uz prilog iz našeg arhiva prisjetiti Dana kruha u Hošigu u Budimpešti. Donosimo i pregled proslava u hrvatskim naseljima u Mađarskoj, kao i najavu sadržaja najnovijeg broja Hrvatskog glasnika. Sve ćemo popratiti prigodno odabranom glazbom, a blagdansku emisiju 20. kolovoza realiziraju novinarke Renata Malatinac i Branka Pavić-Blažetin, urednik i voditelj emisije je Andrija Pavljeković, dok s tonskim stolom Norbert Aut upravlja. Ostanite s nama.

0: A Deszki szertemplom harangját hallották. Deszk Magyarország déli részén, Szeged városától 15 kilométerre, a földrajzi bánát legészakibb részén,
1: a magyar-román-szerb hármas határ közelében fekszik.
0: Első ízben egy 1330-ból származó oklevél említi, mint 101 háza települést, amely a mai Deszk közigazgatási területén volt, és Staratorina néven ma is Deszk egy határrészén található. A község alapításának és a szerbek letelepedésének pontos ideje nem ismeretes. Az viszont biztos, hogy a falu a 15. században már Brankovics György spáhi birtoka volt. A település a történelmi események során többször elpusztult és újjáépült. A szerbeknél a vallás domináló szerepet játszott, és ezért volt számukra nagyon fontos a görög-keleti templom létesítése. Először fa templomot építettek, egy marosparti kis dombra, amely köré temetkeztek is. A templom többször leégett, ezért a sok javítás és újjáépítés után a gazdaságilag megerősödett szerbség új templomot épített. A templom végleges formáját 1863-ban nyerte el. A Jézus színeváltozásának szentelt szerb templom előbb az aradi, majd a temesvári püspökséghez tartozott. 1920 óta pedig a budai szerb ortodox püspökség temploma. A templom egyhajós, nyugati középtornyos épület. Barokkos vonalvezetési oromzat takarja el a nyeregtetős és irányítja a tekintetet a középen álló toronyra. A kis övpárkány felett fejezet nélküli pilaszterekkel keresztezett fali tükörben félköríves záródású harangablak helyezkedik el. Az óranyílásos főpárkány fölött 6 elemes, 2 hagymatagozatos barokk, fakeresztes toronysisak helyezkedik el, amelyet a gömbön álló nagy aranyozott kereszt koronáz. A korabeli átlagos templomokhoz képest a deszki templomot harmonikus egységet alkotó, igen gazdag formálás jellemzi. A templom gazdag architektúrájával a délalföld jelentős építészeti emléke.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
2: Tisztesség, alázatos munka, egymás megbecsülése és a család szeretete. Ezeket az értékeket képviseli Baranyi Géza, aki évtizedek óta az építőiparban tevékenykedik, és párja Irén, aki egy kisbolt vezetése mellett férjével azon fáradozik, hogy az őseiktől örökölt úton haladjanak tovább a gyerekeik és az unokáik is. Mai adásunkban a Baranyi család történetét ismerhetik meg.
3: Most ugye a szülőfaludban, Vanyarc központjában vagyunk, ezen a részen nőttél fel.
4: Igen.
3: Milyen volt itt a gyerekkorod?
4: Nagyon jó, gondtalan.
2: Emlékezik Baranyi Géza kőműves mester.
4: És jó volt itt.
3: Mennyien voltatok a családban?
4: Hát két lánytestvérem van, a szomszédfaluban laknak.
3: Édesapád, édesanyád mivel foglalkozott?
4: Édesapám az kőműves volt, aztán kisiparos lett. Édesanyám a TS-ben volt 28 évig növénytermesztésben. Dolgozott.
3: Gyerekként már jártál velük dolgozni?
4: Persze, mezőgazdaságban is jártam. Nyári szünetben mentünk lovat vezetni. Büszkékedem avval, hogy iparos dinasztiának a tagja vagyok. Apai anyjágon is építiparral foglalkoztak, és ezek tanult kőművesek voltak, és a környéken nagyon sok házat építettek, ami mindig megvannak.
3: És Noémit, a vanyarci kőműves családok, dinasztiák, azért kőfaragók is voltak. Mitől voltak itt különlegesek?
5: Vicces, de én a vanyarci cigány kőművesektől tanultam, hogy miért jó a Pitagórasz tétel.
2: Mondja dr. Lukács Noémi, egyetemi tanár.
5: Ugye a Pitagórasz tételt mi nagyon jól levezetjük, jól gyököt vonunk, de ők magyarázták el nekem, hogy ez arra kell, hogy a derékszöget pontosan ki tudják tűzni. Úgyhogy például, amikor ezt az épületet kitűzték, akkor a Pitagórasz tétel alapján tűztük ki a sarkokat. Gézának megvan az a kedves tulajdonsága, hogy nem kiabál, nem veszekszik, ilyen kiegyenlítő természete van. Ez az egyik is, szerintem az egy óriási előny. Sokkal könnyebb tárgyalni, tehát ez nagyon fontos szerintem. És a másik pedig, hogy óriási a tapasztalata, tehát gyerekkorától benne van, és ez számít.
3: Gyerekként milyen tanuló voltál?
4: Nem voltam nagyon jó tanuló, mert egy kicsit csibészes gyerek voltam, de elkerültem már a szakmunkás iskolába, akkor már jobb volt, sőt, szakma kiváltó tanuló, és lettem második évfolyamba, komolyabban vettem a dolgot.
3: De ugye a szüled azért mindig szigorúan fogta gondolni, hogy dolgozni mindig kellett.
4: Így van. Sőt, az édesapám egy fanatikus ember volt, mert akkor nem péntekig tartott a munkaidő, hanem még vasárnap is mentünk dolgozni, és ebből nem engedett. Hogyha éjszaka jöttem haza, akkor reggel ugyanúgy kellett folytatni, mint egyébként.
3: Mennyi cigány jött akkor itt településen?
4: Hát ilyen 4-500 cigány.
3: Mennyi kőműves volt akkor a településen?
4: Akkor volt, pontosan tudom, 53 cigány kőműves volt, és 80-as évek elején ilyen 10-11 iparos volt. Ebből kőműves mesterként volt három, a nagybátyám, egy másik roma ember és én. Szóval akkor volt rangja is, beszélt a dolognak.
3: És akkor ezek mozgatták a települést, adtak munkát a cigány embereknek.
4: Igen, sok embert foglalkoztattak, de akkor azért másabb volt a építőipari lehetőség, szóval azért most modern a világban, szóval akkor még a hagyományos családházak
3: lehetek volt. Volt.
4: Így van.
3: Ugye ebben a családi házban nőttél fel, amit
4: igen.
3: Van mellettünk.
4: Igen.
3: Milyen emlékek kavarognak most benned? Meg volt mindenetek, ami kellett abban az időben?
4: Hát a jó mód azért nem volt, de nem éreztünk semmi hiányt, de a kitartó, következetes munka az meghozta azért a gyümölcsét, hogy úgy nevelkedtünk, sőt a gyerekeimet is úgy nevelem, két lányom van, akik tudják, hogy mit kell tenniük, szóval ingyen semmi nincs.

0: Kézzaba, akkor ezt három volna még neked.
1: Igen.
0: Na figyelj, de most az Attila, hogy csinálják a fúrásokat, tudom, amit megbeszéltünk.
1: Igen.
0: És az a lényeg, hogy mielőtt hozzák az injektálószert, mondtam nekik, hogy fúrják meg még egyszer, meg kell fúrni, és akkor mikor megfúrták, akkor utána jön a porszívó, kiporszívózok, és akkor úgy jön be az injektáló anyag. Ezeket a makonacsíkokat, ugye betonozás előtt, akkor meg kéne előre csinálni, hogy úgy lencésbele tegyen.
1: Így van. És a új rétegrendről kaptál tervet biztos.
0: Igen.
1: És a új rétegrend szerint meg fog változni a konstrukció, de ha vakolat úgy kívánja, akkor a 3 centibe el fognak menni a gépészeti dolgok, úgyhogy akkor ez lenne a legsürgősebb dolog, hogy tudjunk menni előre.
2: Összeszámoltad már, körülbelül mennyi ilyen ház felújításnál vagy építésére vettél részt?
1: Hát még nem csináltam mérleget, mert ha nyugdíjba megyek, akkor esetleg csinálunk egy összegző, de nem.
2: De nem csak családi házakat, hanem komoly templomok felújítását koordináltad.
1: Igen, hát műemlékekkel is foglalkoztunk a 80-as években. Vácon a püspöki palota környéken a templomok felújítása és a feladatunk volt, és vannak olyan stílusú, barokk stílusú épületek, kastélyok, amiknek a felújítását végeztük valamikor, még édesapám is élt.
2: Ugye itt jó részt cigány emberekkel dolgoztak együtt.
1: Igen.
2: Mennyi helyen dolgoztok most?
1: Hát most 3 helyen.
2: Akkor folyamatosan úton vagy?
1: Igen. Egyeztetés, megbeszélések, műszaki ellenőr, tervező, ezekkel az emberekkel kell a kapcsolatot tartani. Jó a csapat, úgy érzem, hogy bármikor megfelelünk bárhol, és ez egy erőt ad mindenféleképpen.
2: De elfogadja mindenki a te tudásodat, vagy amit mondasz egy építkezésen?
1: Hát eddig életem igen, mert problémamentesen mentek a dolgok, nem volt soha minőséggel, nem voltak problémák.
0: Most jelen pillanatban Szirákon vagyunk, ez egy közösségi ház, aminek a neve Kemence Közösségi Ház.
3: Mondja Farkas Zsolt, építési menedzser.
0: Különböző funkciókat látnak el itt az egyesület részéről, és ennek a közösségi háznak látjátok, a teljes felújítását végezzük. A teljes tetőszerkezetet fel kellett újítani, külső homlokzatot, belül jóformán csak a főfalak maradnak.
2: Valószínűleg Gézaba, mi az, amit ő pluszba hozzátesz, vagy tud, amiért így elfogadják cigány emberként?
0: Géza bácsinak a nagy szakmai múltja. A Géza bácsi, ugye, amit mesél nekem, és ugye, amit én is tudok, ugye Dunakeszin véleményem szerint közel 40-50 családi házat épített fel, valamit szerkezetkészen épített, de túlnyúl többségét régebben kulcsakészen. Ő egy nagyon-nagyon nagy kőműves szakember, kőműves mester, ami abban az időben véleményem szerint, most már közel 60 éves lesz a Géza bácsi, abban az időben nagyon-nagyon nagy elismerés kapott ezért, hogy ugye ilyen iskolát tudott végezni. Ő szakmai tudása hatalmas, hogy előnyt ad nekünk, fiatalabb generációknak, hogy mit, hogyan kell csinálni, mert ugye ő ebben a szakágban töltött el ugye most már több mint 40 évet.

0: Géza, itt azért Szirákon nagyon sok mindent csináltál, dolgoztál. Igen. Mondod, piasztér, középületek.
1: Hát ezt az épületet is csináltuk 98-ban egy német tulajdonosnak. Ez egy 100 000 parasztháznak indult. Itt volt egy értéktelen régi ház, az el lett bontva, és ebből ugyanilyet kellett, vagyis hasonlót kellett építeni. Hát ez 98-ban volt, és azóta is még áll az épület, és még szerintem sokáig.
0: Tulajdonképpen egy új épület, csak régi stílusban kellett megépítened.
1: Így van, ugyanabban a stílusban, mint a 100 000 parasztházakat építették tornáccal, és maga a fa fügyémmel.
0: Azért ez kihívás volt neked is.
1: Igen, ez egy nagyon szép feladat volt.
0: De a templom felújításban is részt vettél.
1: Ennek a templomnak a felújítását, igen, ugyanabban azért 98-ban újítottuk fel. Megelőzte egy dolog, mert egy magyar vállalkozó volt, aki megtévesztette az egyházat, és őt elküldték, és én kerültem ide be a képbe, hogy akkor ezt én csinálom annak a homlokzatát. De még mindig szép.
0: De azért ilyenkor, mikor visszajössz, még mindig így büszkeséggel tölte, hogy jó, szépet alkottál.
1: Jó érzés, amiatt is, mert általában úgy szoktam, a végén elbúcsúzom, készfogás, és az, amikor visszaköszön, hogy még mindig jó néz ki az épület, már mióta áll, és szóval nincs kudarc, mert nem kell szégyellni, amit elvégeztünk. És ezért van ez a folytonosság, hogy azért megkeresnek, és én már általában ezeket a munkákat a fiatalabbakra bízom, és csinálják ők.
0: Tehát egy alkotó ember vagy.
1: Hát én úgy érzem, hogy egy kicsit nem nagyítom fel a dolgot, mert akkor azt hiszik, hogy öntelt, beképzelt. Nem, hát igen, ez a rendje.

0: Mennyire fontos, hogy legyen egy biztos háttér, egy jó feleség a családban?
1: Ez a legfontosabb. A sikernek a legfontosabb része az, hogy biztonságban legyen a háttér, és én fiatalon mindig azt mondtam, hogy nekem majd ez lesz a szerepe.
0: És ugye a párod itt dolgozik ebben az üzletben.
1: Igen, ebben az élelmiszerboltban.
0: Menjünk be, akkor nézzük meg, hogy éppen mit csinál. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm! Mióta vagytok ti házasok?
1: 36 éve.
0: Jól emlékszik ez a fiatal ember, hogy 36 éve házasok?
2: Jó, igen.
0: És az üzlet mióta működik?
2: 99-től.
0: Ugye ön vezeti ezt az egészet? Ez családi kis vállalkozás?
2: Hát ennek indult, most már egyedül.
3: Mondja Baranyi Gézáné Irén.
2: Mert a gyerekek kirepültek. Két gyerek van, két unoka van. Hetente kétszer vigyázok a kisfiúra, mert a lányom délután dolgozni megy, mert én 6-tól 11-ig vagyok nyitva, délután már nem vagyok.
0: Kisebb lány az meg Pesten él, jól tudom.
2: Igen, ő a Dallas étteremben van 6 éve felszolgáló.
0: Szüleid nem ellenezték, hogy kit választottál?
1: Nem volt ebből semmi probléma.
0: Hát akkor helybe is verték itt egymást.
2: Engem akartak a szülei, igen.
1: Persze, egy ügyes
2: lány. Hanem amikor óvodába jártam, ma akkor mondta anyuja, mert ott volt az óvoda mellett, ott laktak, és azt mondta, hogy én leszek a menyecskéje, és mondtam, hogy soha. És tényleg
0: lettem
2: a menyecskéje. Igen, mindig mondtak, hogy én leszek a menyecske.
1: De sok munkával lehet előre lépni. Mert mint roma származás embernek is van egy olyan véleményem, hogy a szépet azt mindenki tudja, mindenki szereti is, és ha van lehetősége, a romák is meg tudják valósítani az álmaikat.

0: Panini, akkor
1: igen,
0: most elszállítasz?
1: Igen, igen, és itt a nyakamnál egy picit még.
0: Jó, jó, köszönjük
2: szépen. Adver, ugye most gyesen vagy a picivel még, ilyenkor a ismerősöknek azért elválod, hogy a haját picit megigazítod.
0: Régi kedves vendégeimnek, néhánynak, hát ahogy belefér persze az időmbe, mert azért egy csibész kisfiú vagyok éppen gyesen, úgyhogy nehéz.
3: Mondja Filcsikné Baranyi Adrien.
0: Igen, inkább még vele kihasználom ezt az időt, és vele vagyok otthon.
2: Azért Panni néni már az életed jó részét ismeri.
0: Így van, Panni néni az általános iskolás alsós tanítónénim, úgyhogy végigkísérte egész felnőtt koromig az életemet.
1: Azért sikeres szerintem az ő élete, meg az egész családnak az életvitele, mert egy irányba húznak.
3: Mondja Vravuska Józsefné, pedagógus.
1: Tehát nekem is azért volt jó, mert a szülők, az Adri meg én egy irányba húztunk, tehát úgy nem lehet eredményt elérni, hogy ahányan vagyunk, annyi félét akarunk. És Adrien nagyon tehetséget, először is nagyon jó tanuló volt, nagyon lehetséges volt a vers-prózamondásba, hozzám járt zongorázni, tanulni, és az összes létező verseny, amit meg lehetett pályázni, oda én elvittem. És mindig úgy néztek rá, mint a csodabogárra. Mert hát ugye kicsi is volt, aprócska is volt, vékony is volt, és leült a zongorához, alig látszott ki.
4: És akkor
1: igen, anya egy csodabogár. A felső kollégák is mondták 8. osztályba Adrinak, hogy Adrika, neked gimnáziumba kell menni, és itt volt egy kicsi különbözőség gondolkodásban, hogy a szülők is, és Adrien is, hogy ő fodrász szeretne lenni.
0: Mert ez volt az álom.
2: Hogy még hiányzik valami.
0: Igen, igen. És akkor a középiskolás tanáraim is támogattak, hogy biztattak, hogy jelentkezzek, és akkor jelentkeztem az Eszterházy Károly főiskolára, kommunikációs szakra, sajnos nem vettek fel.
1: Ismét ugye a szülők kérték, hogy segítsek. Hárman mentünk Egerbe a főiskolára, ahol igaziból szeptember 2. hete volt, vagy 3. hete, tehát már elkezdődött az oktatás, de valahogy sikerült meggyőznem a oktatási osztály levő hölgyet, hogy én egy olyan tanítványt hoztam, hogy őt mindenképpen most kell, hogy fölvegyék. Gyorsan fölrohantunk, szabályosan belüktem a terembe, visszamentem az oktatási osztályra, ahol a hölgy mondta, hogy délután 2-ig meg kell írni az önéletrajzát, meg egyéb, tehát a lakhatását meg kell oldani.
0: De ezt el kell mondani, hogy egyébként ez az a szak, amire jelentkeztünk, ez pedagógiai asszisztens,
1: igen,
0: és gyógypedagógiai asszisztens, kettő indult, fél év folyam volt egy szakma, és Panni nénire támaszkodhattam egészen a végéig, mert segített, mint pedagógus.
2: Tehát azért nem csak OKS, hanem a főiskolát is elvégezted.
0: Igen, ezután a tanfolyam után jelentkeztem intézményi kommunikátor szakra, és igen, elvégeztem.
2: De mellett még tanítasz is.
0: Igen, az első gyermekem születése után, Flóra, hogy megszületett, a gyás után a Vanyarci Általános Iskolában, mint pedagógiai asszisztens segítettem a tanítók munkáját. Ott voltam, aztán jött Máté, és akkor most vele vagyok gyesen, de Bercelen, a Széchenyi István Általános Iskolában, mint pedagógiai asszisztens, vagy közösségi személy, egy tanoda program keretében dolgozok hetente 2-szer délután.
2: Adrien, ugye apukád sikeres építészési vállalkozó, anyud élelmiszerüzletet vezet. Igen. Mennyire fontosak ők, vagy fontosak voltak, hogy ide elérjetek gyerekként?
0: Hát természetesen azért az alap az anya és az apa, főleg apa, mert ahogy a fodrászüzlet is itt van, ahogy én elkezdtem a fodrásziskolát, az apu volt az, aki egy fodrászüzletet csinált rögtön, hogy én itt dolgozzak, és itt gyakorlatizzak.
2: Akkor mindenbe biztatott.
0: Így van. Ha én elkezdtem zongorát tanulni, akkor a zongora meg volt véve, és akkor, hogy tudjak gyakorolni. Szóval semmiben nem szenvedtem hiányt, én sem, és húgom sem.
2: Detti, te mikor repültél ki a családi fészekből?
5: 10 éve, pont 10 éve lesz májusban.
2: Ugye apa meg anya, ez egy példakép előttetek. Mi volt ez esetleg, amit tőlük hoztál otthonról, amit itt hasznosítani tudtál?
4: 6 éve dolgozom már a Dallas étteremben, és 20 emberrel dolgozok együtt.
3: Mondja Baranyi Bernadett.
4: De egyik szülő sem olyan, mint az én szüleim, és lehet, hogy mondjuk régen így azt mondtam volna, hogy jaj, elegem van a szüleimből, hogy mindig hívogatnak, meg nem engednek pasizni, meg stb. Viszont ami most vagyok, azt nekik köszönhetem, és erre így most jöttem rá 30 évesen, mert amit anyától a tisztaságot, a főzést, ahogy vezetem a háztartást, ezt mind neki köszönhetem az apunak, meg azt, hogy ami vagyok, hogy a becsületességem, azt, hogy ahogy állok emberekhez, ahogy elvégzem a munkámat bent, ez szerintem nagyon nagy dolog.
2: Figyelemmel kísérjétek, hogy mi van vele.
5: Persze, hát napi szinten.
6: Telefon, reggel, este.
4: Minden reggel így 9:30-kor vagy 9:50-kor szoktam hívni az anyát, hogyha nem hív, akkor én szoktam, de hogyha mondjuk nem veszem fel, akkor kb. 12-szer hív, igen, és ilyen 12 nem fogott hívásom van.
5: Ez a legnagyobb ajándék, amikor a gyereked azzá válik, akit szeretnél, megjönni előttünk, mert ha valami olyat is követel, akkor mindig feleségemnek mondom, hogy ez a kettőnk ötvözete. Két lány nem egyforma. Tulajdonsággal bér egyik, a tűz, másik a víz, de egyébként ők nagyon jó testvérek.
2: De kik vannak itt ezen a képen?
6: Ez az anyósom, ez az apósom, meg a férjem, még hajdalan, fiatalon. Ez az a lányom esküvője már, itt a család. Ez a presszónk, ami volt, ami 17 évig üzemelt. Itt vagyok a férjemmel az esküvőnkön.
2: Apósod volt, aki
6: összetartott. Ő nagyon.
2: És az miben nyilvánult meg? Hogy...
6: Mindenben, egy disznóvágás volt, ha csak egy ebéd, egy vasárnapi ebéd, keresztelő, szóval ott ő azt szerette, hogy minden ott legyünk. Ő disznót is azért vágott, hogy a család egybe legyen.
2: Géza, hogy kedvenc környékeden vagyunk, Dunakeszin, a Duna mellett sétálunk. Mióta dolgozol ezen a környéken?
5: Hát 35 éve Vázgöd, Dunakeszihez a környék, ami nagyon a szívemhez is nőtt, mert az egzisztenciám része ez a környék, teremtette meg, és ide nagyon szeretek járni.
2: Mitől olyan kedves ez neked? Mit szeretsz ebben?
5: Hát mert azért itt hoztam létre azokat a épületeket, amikre büszke vagyok.
2: Ez a gyönyörű környék, ez fel is tölt téged.
5: Nagyon. Sőt, a családommal is, ha lehet, akkor nyáron, hétvégén jövök az unokámmal, a feleségemmel, és szeretünk itt tartózkodni, ami a családomnak is nagyon tetszik, és szeretnek ők is ide járni. Ez 1971-ben 13 éves volt, amikor a apai nagybátyáim egy nagy felújításon dolgoztak. Ez a Károlyi kastély Székesfehérvár Csurgón, és akkor láttam, hogy milyen szép dolgokat tudnak létrehozni. Édesapám, apai nagybátyáim, anyai nagybátyáim ezen az építésen dolgoztak. Én egy ilyen vízhordó szerepet játszottam, és én akkor úgy döntöttem, hogy én is építőipárba szeretnék majd tevékenykedni, szakmunkás lettem 75-ben, majd szakmunkások szakközépiskoláját végeztem levelező tagozaton, és 21 éves koromra mestervizsgás kőmes lettem, és attól a időponttól először édesapámmal együtt, majd 82-től önálló vállalkozó vagyok a mai napig is. Akkor a műemlékekkel foglalkoztunk, a környéken templomok felújítása, Püspöki Palota Vácon. Ezek érdekes és szép feladatok voltak.
2: Dolgoztál egy kastélyban is, ha jól tudom.
5: Igen, hát ez régen volt, 10-valahány éve, Atyaújlak kastélyszálló, ami szintén nagyon szép feladat volt. Hát annak a helyreállításán dolgoztunk. Az őseink letették a névjegyüket. Akár apai, akár anyai ágon. Nagyon jó szakemberek voltak. Amit megcsináltak, az nagyon szépen meg lett csinálva.
2: Meddig szeretnéd még ezt csinálni? Azért néha pihenni is kell.
5: Hát igen, hát nálunk ez úgy van, hogy Tehát ezt nem lehet úgy megunni, mert szép ez így, ahogy van.
7: Szeretem ezt, mert egy csibiszt hagyom.
8: Ide, oda egy így van listeló, 5 centi, onnan meg megfelel egy évédőt, 2 centi egy évédőt, ami ide kijön
7: teljesen. Jó, csak akkor az évédőt utálni, akkor fel kell tenni egy egyforma sítot lássam.
2: Nagyobbik lány itt él a faluban, unokákkal, itt többet tudtak találkozni, kicsi az Pesten él. Unokák jelentik neked már itt a jövőt.
5: A feltöltődést ők adják nekünk. Egy mosoly, egy mondat mindennél többet ér. Ők nagyon aranyosak.
2: Te majd mi szeretnél lenni, Flóra?
9: Építészmérnök.
2: Ó, és miért?
9: Nem tudom.
2: A papa ezt csinálja azért esetleg? És a papa elvitt már ilyen építkezés, ahogy meglátogattatok már?
10: Mit szokott mondani a papa neked, amikor mindig megyünk?
9: Ezt én építettem, és azt mondta neki mindig mondani, hogy ne dicsekedjél.
2: Adrián, a kisfiú esetleg tovább viszi majd ezt a papa által, vagy az ősök által felépített céget?
0: Hát,
2: vagy nem szeretnéd?
0: Meglátjuk. Igaziból egy szép szakma, maradandó dolgokat alkotna. Meglátjuk még. Van ideje.
2: De nem bántatok még semmit, hogy összeismerkedtetek, összeházasodtatok.
10: Nem. Én nem van. Én, ha újra kezdeném, újra ugyanígy. Mindent ugyanígy. Nekem nagyon jó a férjem. Úgyhogy. És itt van, akik utánoznak minket, azok a lányomék, mert ők is nagyon jó el vannak, nagyon. És ez nekünk már olyan boldogság, hogy ilyen boldogságban vagyunk mindjárt.
2: Adrián, te ezt a mintát viszed tovább, amit itt láttál a szülőktől, szüleitől?
0: Igen, követendő példa. Nagyon szoros a kapcsolatom anyukámmal, igen. És olyan szeretnék lenni, mint ő.
2: Ez amikor lennél elégedett az unokákkal, gyerekekkel?
5: Sokat foglalkozok ilyen dologgal, hogy fejlődnek, és volt miért élni, mert amit most is látok a gyerekeimben, hogy a mentalitásuk hasonlít, mert a feladatokat becsületesen szeretik elvégezni, és mi ezt kaptuk otthonról, szüleimtől, mi ezt adjuk át a lányainknak, mert azt mondják, hogy mikor magukat elülteti az ember, és aztán amikor a gyümölcsé alakul, akkor tud örülni az ember. És mi felségünk megjött, mi nekünk ez a legnagyobb öröm, mert nincsenek halmozott vagyonaink, mert mindig a munkával foglalkoztunk, de itt vannak ők, és ez nekünk mindennél többet ér. Gyerekkoromban, amikor építették apám a házat, akkor a kosárba vittem a alapba a követ nekik, szóval akkor nem gondoltam azt, hogy ez nem egy olyan fizikai, nem egy könnyű szakma. De amikor az ember eltelnek az évek, és a saját alkotásában gyönyörködhet, vagy jó emlékei vannak a megbízónak, az mindennél többet ér.

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Baranyi Géza és családjának történetét ismerhették meg. Az MR4 három szólamra című roma magazin műsor magyar nyelvű fél órája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára a lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban három szólamra a Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Triumfáló glászó. Leunikon a rádióhozko lovárizko nacionálno glászó.
3: Teven baktále romale. Hát Ungriko rádióvó sajsunen perománi síb. Muroanav, Kvalla Gábor. Stojka Gyula, Kánesz, haj leszko pralo sanyi vorbi nagy esztumenge. Kadalo duj pral, andagrasztáraj. Vonkodo penen, bigrasztesko orrom, nájrom. Irománi csácsi patyi, ferik hatar lepure sajszityolorom. Várek a nalerom patyi vinasz, viromes vigázes. Zsutinasz jekhábresz.
4: Délé szárakasztuk, Kordi Pirdam és Andrei Volantutai, és ne szárasztuk, hogy fogadni szárdonalmi. A Sándor azért Volantutai, hogy hát ami Ternemanus aszám, és Nabusz Szakó Fálozsanász, pa Máré Dada. Buttörtő Netura Szillé, szó pénzeingérdiné. Hát fajász ami, hogyha Zsuti szárész az ami, hogy a már a hagyományi törtő Netura egyszer a préteremeni tiszárász. Akánk tuandatú író hagyományot vakánk etra isztú, mert szárszódik az, pedig udvaraszi vakának rassz. És szárzsan azért Romingo, nagyon létfontosságú szaszkadó jószágó, mert hiszem szárzsan az, annak idején a szasz, vári szoszkó grasz, mindegy, hogy akánk lemunda szasz, vagy bogó, de leszko srádoszkó létfenntartási, ha te trajmász szárpenász annak én, hogy trajnász pé, trajmász, kadó nagyon báró szerep a szasz, andé rumengot rajó. Sándor akának, pikó devasz az kíváncsi akának, szárszi akának rumengot rajó, andé grasztengot tartási, és szárszasz annak idején, annak már purengo trajó, hogyha fajasztó te volt biztos, hogy engedj egyszer rájt, ez így állítsz a meg.
5: Bácsományit is, a delandás tömel, de már a kér. Ne is tudom, engedj a periódin, ami sokáig kádik a periódin, már most ezt kálesz a kér. Te sej volt, mi pedig a mutáni pál púré. Én bizony, és te periódin már most ezt kék a pál mutáni púré, sej volt, mi pedig. Akkor lepus lemondár, hogy szárik a hagyományon, már kell lepúré, hogy andál grász. Hát bizony, lepúré. Nagyon grász tári már most az, nálhék, hanem szá, szavarázsén a mári papu, a máro dad. Főleg a máro dad, a máro papu, ugye, táj van mi, ugye, andik oda lebáril, most kell igraz.
6: Vagy egy dúm utáni kompányira?
5: A már én ípul, általában lerom. Lerom általában, ugye. Kon andal grasztra így az idáig is, vagyis ezelőtt, bakan annak oda lehet egy múgyzséni. Nos, a kánapú sem mondom, hogy hagyomány, a dúm utáni hagyomány, szár szármód ípa mendé, katára már oda szármód íkati, katára már a papot radint is pendem. Kadó hagyomány, kaszavoy, a családú családú zsal. Andik azt mondom, hogy rád, a román rád, kasz fajlik grasz, jába tőleszek bogó. Ja, Vasilis, egy keske, Ungrika, Falpenas, vagy Viroman, ez keske. Kozolis, Fatun, Csisivaris. De Kozolis, kanferik biciklasz az. Tácsa Vargias, Petko, Trajó, Tile, Tájpelasz. Kozolis, idik, nem szedtem utána, rom semmi vese. De szeretném tippen, de most azt teszek bugó. Abba Kozolis, már rosszkin kérdez. Ki kodope kodasz, ott a vellis. Napa kodasz, ott egy állandik kérdés, már tette pelle. Ahhoz azt mikodasz? Mikodasz az? Kana kérdezke, de a majpuri rom. Bár úgy letoli, te zsánat ki tánál, hogy útra mond a fogorú, te kasátra becsön azt élő, vagy körbe tohvin az. Magyar nem cikkál, hogy kérdáj, hogy újra fegyük a dokáj, így kell azt lesz kúzletó. Hanem farba zsánat ki, de pati vál lesz árfai lépe. Ugye, máskár dépon, de máskár palendi, máskár papon, de máskár csávendi. Persze, hogy majd fedél ki tánénk rá szára kánán, tehát kánán katal most a nicka törni. A kánán nem orró generációvó, hanem kodó káveri. Lén egy venesek kánán, de starvárd is a bőrsengé múlika, ugye bár román ez. Vagy letánd a bőrsengé. Ugye kadala, na kassa vészer, amely is a vardese bőrsingé, tehát jöket emlégeti, fedi gondok küskörös, hogy hibét, ugye, világjelme szakocsinoszott komanus, ugye, lesz a családó. Táj kadala, gondok küskörös szakon, grasztára, ugye, hát kadala, egy kicsit abban tepenyen, hogy...
6: Tehát akkor jöjjön, hogy forrőszke manus az?
5: Forrőszke manus, hát bizony. Na kána, na forrú viszi, na kána szinte zsaló manus vala peszko. Ke kána te na zsaló manus vala peszko, trájú. Ke szinte zsal palettorod, terődöl, peszke teralóbe. Ke te na zsasz na ikhancsi. Te te zsasz? Te si tu barusu manu sankadies ka sei luma sei hoci jeste traisto. Te na jasa, palalati. La kana kodepano palpa leja pe kodivu ruba kai pushle mandar mai ti hoji. szárszáli szárdasz, pamendéle grász. Kepende van, gyakor, de borban, grunyi borban, hogy dikli, hogy grasszikat, hogy grasszi, ne is de ülesz kézi. Kikad a hagyomány, szamárodat, muklasz pamendé, de nagyon sokáli. Na, akkor jár, kép hálói pakadíté borbi, és sajnos sok, grudat náj. De viszont, muklasz pepezko családok, de, hogy anda kattika, mert várzottával, de kérel anda pétes áttat kérel rum. Ki káver, tudsz igyenes anda marrom te kérdez, hát sok káver, metene kamab. Anda mendik az urat, hogy graftárasz, a máron ípó. Ekadó, a mingi szíte lászle szperdal lindar. Lindar szíte lászle szperdal. Ki káver ezt a nastik lászle szperdal. Katari káver, katari kaszomalú. Pás nájtú kancsi, pás a lesz, nájtú ki kancsi, sájvor bűztes a sájkere, sájkere szesz az lető, de nastik lesz a szperdal, féri katartó dat. Kata ketáni bárján, kata ketáni púlján, ki ketáni púlján, ki dad esza. Fej katar kodos el szperdal. Kata mi bútya. Lőz letúl, legalább szártordon. Szártordon lenge dánt, akkor deszítesz itt áratú, deszít áratú, ke ma inti. Ekkor dajú anglú, no. Kó kanadi keszbe lesz, egy citet, tük kesz, lesz, ott pedig tudom, de tudom, hogy szóly lesz kidós. Te tudtad, hogy nagyon lesz kidós, hohagyasz. Kagyasz, amúz letúl, kodi. Te hohagyasz, de károsz, hogy nagyon kudos, hogy tu hohavesztú, saját tu hohavesztú. Ez a jelenet, hogy te kérdez?

0: amikor. Vagy de sopány vordona, vagy tökadi példa fölé, vagy sajjára, mit randa vordona? Zsánat, mi jékva atrapó káver, de csímokén a cekkáveri szarakána. És egy káver kodály, zárad én tippendem. Hogy én így azt mellett, hogy te ne kókáver, le púrja romész. Vagy akár ternosához, az csímokén a szavítékén lesz. Csímokén a szarakána. A karantén lesz a számba, de spartóra viszán kérdó. Ék a délumáci egyéz. Te ne kérdő, hogy avri káver, a tűncsi sártó avri keresztú. Szeretni te említi szárnyomot, szinte diket, pekod ugrász. Tuké szinte zsánesz, hogy te illetszki, dos hiába csipenén tuké. Tu szinte zsánesz. Kettén a zsánesz kádi? Keladjilán, románesz, hogy föltépen a tuké.
1: Csacsikáno, vorbe penden a menge, és tényleg, hogy pejzletú biszárdan, hogy úzsos az üzletúra, tehát rom, kana penas Várj, szóval ripenem a peszkomúj, látkodó csacsi moszasz. Kának pár, ugye, kodilá száma, hogy a ripenem a peszkomúj, abban nájkodó. Nekánk, ugye, André, már vikadó, hogy káver világoly, szárszó penasz, ugye, igrasztára engő rom, hogy egészen káver és szárszó káver fajta üzlet, mert ugye rom, ugye, zsanasz, pírnasz, de szakon is szárszó, de hogy kon, bikinaszka kó, gáda bikinasz, kirce bikinasz, peszké, vagy csizsan, ami szó, akkor, akkori üzlet urasz. Puri zsanasz, André forrúra, penasz egy kurkusz anglál, ugye, hogy tena, kinyonauri grasz, talpelende masz, mire veló fóra, ugye angla, jéke, duje, jeszenca, ásnasz kote inkább, andik odó gaukáj, kamnasztezsán.
0: Kérdezel, hogy azt, mikor detéle? Oké, tán neki, de nagy pölöröm. Szászomájét is pendem, de új bordona, vagy punktot derzsen lesz, de bordona, sajke majbút, vagy majd szerra zséne, vagy a barátori, vagy a közvetlenik. Kinnász meg, hogy tán, hogy miért kavrészkó, hogy azon csindul én aztán. Szoszté? Andak, hogy neki, Patyi, vinnázik kavrész, egy simunkinázik kavrész, pöldröm. A bajot tesz azt, hogy jékész, Kodan nincs bajos szangok kodózás. Szangok kodózás, kicsim, munkrászik kavris. Zára kárászok, panglászok, kánész, hogy a üzletbe, ez is nagyon üzletbe, mi kérdek indi, hogy Andi Poszotyi opral. Kikadja, hogy ez kérdek, ne szár dolmot. Andi Poszotyi. Dolmot. Anglál boldal az pekode, vagy kodi búti, hogy murdai velasz, vagy szállis kogrász, kik úgy, hogy zsánasz, romesz kogrász, hogy murdai velasz, hogy murdai lesz kogrász, murdai lesz karbovásártéri, tájkadal romidon. Hát úgy csinálsz ezt lóvé. Te így zilán, de le majd pörő rom, Odar terti leskado buli. Izela sandi potoci bizon hakin da seske grassis. Ke kadi sa sipati vali buki. Da vi sunt. Kadi kreche ne shosas. Na le kado romeski bu vasolesko gras mu dalat hane nases katilo vete kino grassi ta bizon vi buni. Zelske chene shai zona sandi potoci andre ta yavli shuti na se kavres. Na sarakana. Na sarakana kad kana na ta fun bre mai nadun. Vetluma. Kana kase na sulu ma si hoj. Bizon le roma kana de jekna pu dragmashi kajene te traim befeli. Na ju chulu luma si. Szeretném ti is pendem, de múlva grúne vorbe, hogy te nagy az? Nagy tukancs. Zitte az. Oda majd feder pirulakának, azi autóvúri, zsál lungedroma, zsál vakor, de zsál vincsa, zsál túr, zsál pásal. Röldöröpülő kupcon, tehát kérem pengé buktya, ugye? Kadi kérde zsál az.

0: Stojko Gyula Kánesz, haj leszko pralo Sanyi Vorbi nagy esztumenge. Kadalo rúj pral, anda grasztáraj. Vonkodo penen, bigrasztesko orrom, nájrom. Irománi csácsi patyi, felik hatar le pure saj szityolorom. Várek a nalerom patyi vinasz, viromesz, vigázsesz. Zsutinasz jekhávresz.
1: Vime szere palpálo tata iskana zsalasztár. Jaké kurko som aj sigo, je cerhat sirdila sopre. Ša, gážengo nejpo, udekoli pre nás hoď vándorlo cigáň. Mene le sa skoto čači pe hoď, a kánko ďo, kodala romo čikam na stejete tala pedin pe.
2: Le dulmutane roma pa pamáro, ni po našik pe naskadi. Al dulmutane rom balo, bo ke kéde sa svoj. Cerhat sirdila taj, že nás pe je kvátra po kálovir, ude. I le rom, le dulmutane rom, či ala poti nás pe ktan balo, bo. Da kadala male, kadali na bakir sas. Kadala bana kasai vantur luburi sa sarlei. Dormutani dromara penas kadalengi. Da tamaro ni po nas dromari. Sa dromara, uvalo uba čara ke nas pengo tan, anem janas. Ja da romane sa so penas pe iku vatre po kavri vatre janas. A tade penas tenge legaje vode vantur ciganjuk. Ke čara ke nas pengo tan.
1: Vi me emne serie pa pare kancino ša vorosi ma soj ima je pure romke tanem veš nas. Ša mindig kasa je történetek ura vorbin az pe, hogy kanasan az pet roma általába, hogy mindig szasztik kasa a jelenség ura. Szó kár ego, hogy azt nem igen kutyulop romanos.
2: Kacsi zsenav te penav, hogy bizom mesilin az, hogy purőrunk a negyen az andofóru.

0: hogy dáran a dóra medel katalle múle. Hát katarkodó se tudom, hogy dáran kell kodó csalmbal. Mindi katarok katarok, hogy mindig tudom, hogy dáran ne katarol múle. Hát a lepore mesélénat, vagy vorbinat pakod, de hogy. De kának a tékának oda, a tudni sikernat fogunk, vagy vorbinat pakadik, a legra szúrnyitinat kéri. Ján ez grász tedik el várizó, vagy nem is tudom, hatyáj szungal, ide genoszunk oda hatyáj el, de hát szopperni tudom enképe kádi, hogy. Dolmot árva duratnú, duralú, malú sajtra villatkodó, vagy szóval. Ele rompatyán a szándélakát így ezen különben. Én úgy ez romendár a sondémában, mi púra romendár, mi mai tervendár, inkább mai púra romendár, kombizom pakadé borbinat, hogy igen, létezett. Létezett, én azt hiszem, mi pamorulítok oda penna, hogy igenis létezik. Létezik. Létezik, hitáltatlanul csiszik. Kérdezik oda szítő pagyat, szóval mai púra. Pendettük-e vasz hasonlán, ugye katale mai púra, és bizom, szándré vár, szóval, hogy kérdeik adik.
1: Maskarutno hullámo, ohto, érta, trín, ta jek, jek, ohto, ohto.

0: Szára Sundén, akkor a Maipuri Pennas, a Szászkaszai történet, például, hogy Rájcsak és Anasztár Andövésav, mert ugye általában egy rom, ugye mindig a Veszko Ágor telepedin az Petélé, vagy Pissamit Bányé, Kotiszasz Pengé, hát addig még Csavaró Báró Fóró, mert Csizsana Miszó, ugye, és akkor körül az általában, hogy mindig pala Pengó Vurdonaszász, hogy Katalik Rasz Csizsana Aztár Dúr, mert Vikatalkodi Dáron az, hogy Csóresz Lindár. Nos, kodoló történetről, kamasztásunál, hogy például, hogy Szászkaszó történet, Sundén, Kajan, de Rudas Innas is úr, Rikana Szaszlika szó jelenség, hogy te nazsal, vagy Purdila szokra, Szalik Birla, te Cirdoló Vurdon, vagy Szaszkasza igazolta a társúra, és így csendőre, ha igazolta Tinaszlé, vagy Káverdésze, ugyankodó tanárakra, az pénkosz, még az óványúra.
1: Szaszkasza, mi volt a valóban, Káj Borbinat Palsingá, de hát Kavakodi nem, de már Lumeszázabán, de Majpóringi Lumeszázkadi. Pakadi Borba Káj Borbinat ki, ami Majtérni, nem, nem, kaszó Budjanat Pakadi. Egy terre majd próbál ugyanaz pakadni te penyel, ugye kanasz azt is ingáli, tehát oda valóban panasz volt, tehát a vopapó még ezek volt, hogy majd púrja, hogy mi súri malamnatan dél, oda valóban, de hát gindi, hogy kodik el, de az észre is azt kodik, hogy te gyaltál majd úr lindár. Ugye le rom, ugye, meg kaszai össze a legárja, hogy patyanandik a szemény, ugye le durum tanul rom is, hát akár nem ítérni is patyanandik adi, hogy igenis létezi, de hát szopenó pekadi, és a Vagyok oda, hogy le majpúri, kacsazásun, azt kacsa le majpúri rom, batásundám. Kádi, jame upré, onda már emlékezett, onda már igó, és kádi, nastik brisztin szó le majpúri. Fenna szamengé, vagyásun, az az káore, sztárké, o manuskaná borbé, ke majpúri szá, bárter, ne szá iskaná borbó manuské, szí bocsivár kaszavi, hogy egy cínosá borró bizony sajtelkódni le majpúri szá. És tapasztalat bugyanám, kádi, hogy bizony, például meg egy karik egy cínos evoló kaszai borba, hogy ugyan bizony császon, de mikor szavardos ebben is marus ezt a kaszai marból a szárkatalkotó csavoló. Létezik. Valóban kérdez az. Létezik. Az a történet a kérdés, egy pénz kellene sunyeszter, a sunyesz lesz majd purisztár. Hát azt mondta, puslan mandara kána.
0: Hát az, amivel tudta, hogy szár purisztár.
1: Valóban kérdez.
0: Hát azt mondta, drágod el éppen a kának, mert lassan, abban sovard és belsadeltó a kának, abban a bár, mit tudom én gél a kának, abban puroszan, abban lassan a kának, abban.
1: Hát inkább az a puro csicsi.
0: Azért tudom, azt tudják, azt elég bújtja, te pusálsz. Mert ugye, amit érni kájson, azt kezdve, hogy bújtják.
1: Hát a puro inkább durpira, inkább ne idő lesz, inkább.
0: Puro, de nem tud, de hát a kánki remeted.
1: És kapod, hogy majd ne idő lesz, ki pancs van, és tapta bőrsünkön, mert most nagy puro, mi kell, de hátjára.
0: Hát itt rajtod, no.
1: Hát bizony létezik, de valóban szokt mutlan mandar, hogy körbe gyanasz le rom, handelvesa, de hát ugyankor te jutít palpálikat, ha indulni szájli. Vagy ott rom csicsannasz, vagy pa lengírik páliko desasz, hogy vedeti le váriko. Azért vedeti azt le váriko, ki sajtsacsesszasz, hogy ugye pekod otthon gyanasz palpálikat, ha indul szájli, tücsibesnát ke tanul le rom, le bordona kuljársúdenasz, a tücsicsicsit törmalasz majd útezsán, nem lehet járnaszko te pekod otthon. Kávor csicsannasz, hogy kérdene rom, ki Dáranás, valamikor tényleg dáranás le rom, az így citrom, az így jön rá, hogy rasszámmal elég kell mutatni, vagy egy kikraszt, vagy egy káveri kraszt, vagy akár szopeg zsukkel, vagy akár persze a sajszornyító graszt.
0: De ilyen esetekben kell a purdulás, hogy csihaladina, a graszt elézadilla, szó kell az elmatolni.
1: Hát szó sem kell az rom.
0: Várj, szó csak kérne az.
1: Dáranás, az szokor lesz. Az szokor, dáranás le rom. Egy gyanaz, szó, gyalaszka, ikka, káveri, azt a mori, nagyot, katiki, kajka, dáranás, szerintem ikkáveri le rom. Dáranás.
0: De kanába száma lenne az, hogy szikoték idegennó, mert ugye idegennek kell a kanába a kotizsal várjuk a lendé. Mert ugye száz szikasz, ahol történet szállam, mi azt mi meg a tarik púre, hogy hát például a púrdal az a grasz, csizsal az kacsikár. Ugye abban a kodolarom, abban a kollégin az, hogy várjuk a nyerge léle, vagy a pogodott hán éppensége, például a skyvesek, ha ez az, hogy száz múló, vagy várj, szóval lesz, hogy így csizsal te pihenni, és csizsal az kettő,
1: szóval.
0: Na és akkor ugye butrámes el, aztán mire gondja például azt például, hogy hoppá, hát gindoszi,
1: igen.
0: És hát egy káver bújtjét szinte kérdez, hogy trobú is. Mert ugye azt mondom, nem kell, de hogy százkor, ugye kell az, hogy súr is innen szándi ruda.
1: Hát száz kaszáli, persze volt száz kaszáli.
0: Ugye, hogy kellett gyalasztál, felik oda múló.
1: Hát múló száz kaszáli, szóval gyan elég szóta Mária, de...
0: Csak száz várj szokan a kaszáli száz, mert ugye ugrasz, ugye ugraszik odokon számol el idegen, no, ugye?
1: Sáj száz kaszáli, hogy mudár de várj, hát pek odottan.
0: Annak idején, ugye száz háború úrát,
1: csinálom. Háború úrát, valamikor mudárnasz.
0: Vagy éppenségek,
1: hogy a közelben. Manusé mudár, kicsit gyalaszkodjuk, hogy mudár, de manusé, ugye? Egy sájpek adott, hanem sájkele van, ugye kálkodó. Mihenni ezt peszké, vagy sude lesz a lajfú. Egy bizonyan galbódol, azt meg a szavé.

0: Kadilla.
1: Maskarutno hullámo, ohto, érta, trín, ta jek, jek, ohto, ohto.
2: Rumiski hátyára, ma rumiski hátyára. Kerom szín. Lási volt bajki mennbe. Az a szártári szájvasz. Adi kadiluma. Hát, minum Párizs. Abba szatbúgy hívar volt bapakad, ugye csinálnájuk kár, hogy szitekérez Párizs. Ez a nájlázsabó vibúgyi szitekérez. Ez szitekérez. Kunkaki, kunku. Van konkrétan szegszerre a rézik, szerre a fó. Mondjuk oda lesz a foglalkozni. Andó környék a szakozsenő. A szimaniza, de meg szerre a fóa. Hát mikor oda lesz a foglalkozni, ki muszáj. Mika kikér az? Szaj, mikor kikér az?
3: És kell kodott a bújtógrász, tudja?
2: Kaman, kell itt rúgógrász. Szakozsenő, de hogy a bújógrász ki másképp.
3: Mert lássó barátógrász, az egyszerűen.
2: Lássó barátógrász, ugye, pláne Romiszki. Kodó lesz, szakó fálasz, kodó lesz, ki lesz kogrász, tudja, na. Kadi, te deszár idáig szállsz, ugye? Hát bizony, nagyon páres sejtre, én pánik a dilomásával aléké. Na felé mi penál, Kadi, ha szakó Kadi penál. Nagyon pár. Szíte kérdés, ki nagy kávészó kérdés. Konka ki kérdő. A bizony szikasz a vicsorról romikát, hogy félén ahol poszámátó. Kidebb még ki két hány ezt és azt is, tekerpünk egyszer a lóvé, készíli se borra. Kintelen, hogy. Kicsikasz a vilkod, de szíte penál, szándor csácsi van, de románi vorba, hogy. Sikoncsikával kitik el. De kicsit én a zsúti pepeszt, és igen, a kávart a zsúti pepeszt, és a pepeszt lesz készít a zsúti pepeszt. Na kávarész ki. Ugye? Kicsit, hogy kár sávor rossz, akkor le sávorod ki, nástig pönöz, hogy ne elmész már, ne elmáro te desz lesz. Akkor ne szinte desz máro te hal, készít a báro, akkor a sávor. Kadi luma, kadi, csorri. Csorri luma, nagyon. Vamingi, fejmi gázingi. Kedve, ne kati kati kávar. Mostra szintz gázin, szane is de lesz ki. Ne dos. Andi kadi. Bár kering, csak bár sem igazsztél. Szervus Sándor, szervus Komám, Kati Kedély. Kati, ne fegy mandé, hanem mikor morra prál. Ki mikor a kerempengi búti, kérén ezt kérén azt, szinte traimpe, kis a varaszéle. Szikon rezosz a foglalkozni, szikon búti, azt a kenáj lázsa, vakávri tepenén kér. Kati, kati lumai. Kon búti kérül, kon kaki kérül, ugye. Kasszirész, kasztripú, kannáj. Tehát, csiszán majanglal, Kodó, vagy kedve, hát jár, mikor dibó, vagy sütem manglák, egy csimé sütem manglák, hajp hú a szíma. Szinte kereszt lesz a búdi, tábor tovább szó. Gékáver felonáj. Gázsintal. Szatkán a ternó szíma, szatkán a saboró szíma, gázsint, de szítjelünk a kagranó musi, és kakodó szítjelünk sinyát, bínyát, ladrákaké, le kastingék, le pfuvangé, katalkodóla. És el sajtóladoníti, kombizónk a szállandek azt eratszi. Sajtóladoníti, valamikor Nálásó pontos az kadile romingik, ugye, szár legrasztáringi, ugye, kongrasztár, az az, ugye, odala tényleg diken az lekábra, ez ugye valamikor kábú búti kérel az. Kikadi valóban kell, de hogy tudsi pannas lesz kiungulik, hát éppen a kapásuk. Csácsis, kérde pannas le romingi. Egy búti van pannak, hogy de kász nasz valamikor szállam, hogy de antam glúni volba, pannam kanak edi szállam, te volbi száraz, pakadi. Bizon kodos az a romkász, az eszek bogó. Kász nasz, kodot élesz addikló. És mikor depena, hogy valóban csecsépész azt lép, hogy a romén, a téledikén az kodó lesz, kasznasz, ki akkoriában kanak kodó, kodó laterni, de kod Ibrahima kanasz azt mondom, messzi, csiszi tényleg a tarpengi odlad, a tarpengi díj, a tarpengi nébről, a tarpengi bacsúri. Mezen a kanak csiszi tényleg a nincs. Kora túl csiszi tényleg a tvárisó, kora túl a dúni tisz, katartyó nébről, katartyó pral, katartyó bacsúri. Cakorítál, kaszami kondzani. Ugye egy szinte kérdez, akkor felhoz itt a szakor romzsenül kadi, ha szinte csalog, szinte kérül, kinek kell felolgálni is. Ez van. Kacér kalgázsé viszont,

Szabad Ungrikó Rádió Voszasz, Pe Románi Síb. Pe Kurko Duvar, Sajmalagyon Manca, Pe Márcakó, Tajzsó Jakogyesz, Sajsunen Amen. Kvalla Gábor Esz Sundine. Ásendév Lesza.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bauer Ádám.
1: Jó napot kívánok! Augusztus 15-én ünnepeltük Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagy Boldogasszony napját. Az ősegyházig nyúlik vissza a hagyomány, hogy Jézus Krisztus nem engedte át a földi enyészetnek édesanyja Mária holttestét, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte. Az ünnep meglétéről a 7. századtól tanúskodnak írásos emlékek. Mária mennybevételét 847-ben 4. Leó pápa tette hivatalos ünneppé. A Nemzetiségek zenéje című adás ma román egyházi dalokkal jelentkezik. A műfaj egyik kiemelkedő képviselője Teodora Păunescu Cucă, akiről azt tartják, hogy a hangjával is képes megtéríteni a

Teodora Păunescu Cucă az Olt megyei Lăljasca településéről származik. Ott található a környék legrégebbi fa temploma. Zenetanárként már több évtizede a régi ortodox énekek gyűjtésének szenteli ideje nagy részét. Első egyházi énekeket tartalmazó albuma az 1990-es évek elején jelent meg.

A nagy közönség Theodora Păunescu Czuket Szent Konstantin a mártír havasalföldi fejedelem balladájának előadójaként ismerte meg. Második Szent Konstantin, románul Konstantin Brâncoveanu, 1688 és 1714 között volt havasalföld fejedelme. 1714-ben a török szultán megfosztotta trónjától és Isztambulba vitette, ahol a hét torony fogja lett. A törökök megkínozták, hogy árulja el roppant vagyonának a hollétét, majd 1714. augusztusában négy fiával kivégezték. A román ortodox egyház összekapcsolta a kivégzését hitével, és 1992-ben szentté és vértanúvá nyilvánította fiaival együtt. Az ünnepük augusztus 16-án van.

0: Szent Konstantin, a mártír havasalföldi fejedelem balladáját hallották, ortodox egyházi dalokat énekel Teodora Păunescu Țucă.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
0: Az ortodox liturgián az áldozás alatt azok az énekek hallhatók, melyeket románul pricsásznáknak hívnak. Az Úrhoz, Szent Máriához és a többi szenthez szóló dicsőítő és bűnbocsánatot kérő imádságok ezek.

0: Nemzetiségek zenéje című műsor a végéhez közeledik. Ma román egyházi dalokkal jelentkeztünk. A műsort meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A technikus Hegedűs János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, Bauer Ádám.
1: Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: A nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Predsednička slovenskej samosprávy v Čemeri Alžbeta Szabová.
1: Ennek van egy korábbi története is. Mint kisgyerek, én is állandóan anyukámnak a holmiai között turkáltam. Édesapámat nagyon korán veszítettem el, 3 éves születésnapomon temették el, tehát sok időt töltöttem édesanyámmal. És amikor a szekrényébe turkáltam, egyszer egy barna újságlap került elő, és kérdezem anyukámtól, hogy kik vannak ezen az újságon, hiszen az édesanyám, mikor én már kisgyermek voltam, már kiöltözött a népviseletből, és mondja, hogy hát az édesapáddal vagyunk aratásban. És kérdeztem, hogy mamicska, és ez hogy? Tehát ez meg volt hirdetve? És nem. Kinn a csömöri határban édesanyám meg édesapám arattak, és akkor fotósok járták a Pest környéki településeket, és spontán fotóztak. Tehát a rendezvény molinója, ahogy beérkeztettek a faluba a szüleim, vannak a képen, úgyhogy ez engem nagyon meghat, és nagyon-nagyon régóta készülök arra, hogy egy ilyen környezetbe ezt a képet újra fotózhassam a legkisebb gyermekemmel, hiszen ő az édesapámra nagyon hasonlít, és azt mondják, hogy egy kicsit én is hasonlítok édesanyámra. Persze ő ott a fotón 20 éves, én meg most már nagymama vagyok, mamika, de ez régóta álmom volt. Az aratás, nagyon-nagyon hálásak vagyunk a szarvasiaknak, hiszen éveken keresztül jártunk oda a csoportjainkkal Pest környékéről aratni. Ez nagyon-nagyon jó dolog volt, főleg azért ugye a szervezés az nem ránk hárult, mi csak oda mentünk és jól éreztük magunkat. De aki ismer, az nagyon jól tudja, hogy nekem a csömöri gyerekek, a csömöri fiatalok nagyon-nagyon fontosak. Tehát mindenkit nem tudtam oda elvinni magammal, és ezért gondoltunk egy nagyot, 6 évvel ezelőtt, hogy szervezzük ezt meg itt Csömörön. Hát sajnos éveken keresztül nem tudtuk megszervezni, de most idén minden álmunk teljesült. Itt vannak különböző településről az idősebbek, fiatalok, és végre át tudjuk adni ezt a hagyományt a gyermekeknek, a fiataloknak, az érdeklődőknek. Úgyhogy egy hatalmas nagy álmunk vált valóra.
2: Akkor ste sa pripravili, koľko ste vymerali, koľko musia skosiť?
1: 5 méterszer 20 méteres a terület, és több szempontból bírál a zsűri, díjazza a kaszást, a marokszedőt, aki a keresztet rakja, sőt, a legautentikusabb ruhát is, és a tarló szélén elkészített früstököt. A früstöknek is ugye az a lényege, hogy nem zsolnaival terítünk ilyenkor, hanem ahogy őseink tálaltak, aludtejet készítettek, ezt beásták a földbe, hogy ne romoljon meg. Ez fontos volt, mert savanyú volt, ha ebből kanalaztak, nem kívánták úgy a folyadékot, mert ugye tudjuk, hogy a folyadékot ittak, akkor folyt róluk a víz. De hát azért egy kis borocskát megengedtek maguknak, illetve a kezdéskor pálinkát, és a legegyszerűbb dolgokat fogyasztották früstökre, hiszen az ebédet lovaskocsival küldték az asszonyok az aratók után, és az már egy tartalmasabb étel volt.
2: Aj teraz várja obed.
1: Áno.
2: Kedy bude obed a čo mali ľudia uvariť? Každý to, čo doma je zvykom?
1: Áno. Mindenki a saját arató étele után utána nézett, utána kutatott, hogy a saját településen milyen étel volt a jellemző, és azt készítik el itt Bográcsban, azt is egy zsűri értékeli.
2: A čo povedali v dedine, keď sa dozvedeli, že bude tento dnešný deň?
1: Először is nem akarták elhinni, hogy ők is ugye újra tudják élni ezt a szokást, és én azt gondolom, hogy nem is nagyon hitték el. Ezért gondolom azt, hogy jövőre itt nem csak a csömöriek, hanem hatalmas nagy tömeget üdvözölhetünk, hiszen majd látják a sajtóba a képeken, és ezáltal mindenki élőben szeretné majd látni, hogy itt mi történt.
0: Rozhovor s vedúcou folklórneho spolku Furmička, predsedničkou Slovenskej samosprávy v Čemeri Alžbetou Szabovou, pripravil Ján Benčík.

0: Ako som už hovorila, na žatevný festival do Čemeru 8. júla prišli súťažiť, ale aj sa len prizerať Slováci z celého okolia. Takto sa na javisku prihovorila prítomným podpredsednička celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Monika Sabová.
1: Dobre a prekrásne popoludne vám prajem všetkým. Dovoľte mi, aby som mene celoštátnej slovenskej samosprávy pozdravila vás tu v Čemeri. Počas uplynulých rokov sme obdivom pozerali na aktivitu miestnej slovenskej samosprávy, ktorá rad radom vymyslela také aktivity, do ktorých vedela zapojiť stredostaršia generácia aj mládež. Mohli sme sa kochať na ich rôzne vystúpeniach doma i v zahraničí. Keď sa pozrieme na kalendárny kolobeh, nie taký mesiac, v ktorom by nevedeli Čemerčania odovzdať svoje tradície, ktoré obyčajne ešte nespracovali. Asi nie div, keď v júlovom mesiaci okrem tradičných detských táborov sen predsedničky Alžbety Sabo sa v tomto roku sa uskutočnil. Vymyslela začať v tradícii, ktorá odovzdáva našim potomkom letné pracovné zvyky tunajších Slovákov. V okolitých slovenských osadách Pešťanskej župy jún, júl prevážne patril roľníckym prácam, a to dožinkám. Od skorého rána rodiny obyvatelia osady navzájom si pomáhali pri žatevných prácach. Vďaka patrí každej osobe tunajších aktivistov, ktorej záleží na tom, čo odovzdávame vyrastajúcej mládeže. Ďakujeme aj župnej samospráve, ktorá je organizátorom prvého žatevného festivalu. Prajem vám prekrásny umelecký zážitok.
2: Vážení prítomní, milí hostia.
0: To už hovorí predsednička Slovenskej samosprávy Pešťanskej župy Emeše Gimešiová Sokolová.
2: Dovolte, aby som vás srdečne vítala v mene Slovenskej samosprávy Pešťanskej župy na prvom dožinkovom festivale v Čemeri, v rámci ktorého sa mohlo uskutočniť aj stretnutie slovenských obcí Pešťanskej župy. Na území Maďarska v našej župe sa nachádza najviac obcí, v tomto cykle presne 27, kde žijú Slováci, ktorí na svojom bydlisku založili národnostnú samosprávu. Tieto obce aj fyzicky sú vzdialenejší od seba ako v iných župách a nie je to ľahká úloha zorganizovať pre nich takéto spoločné stretnutie. Veľká vďaka patrí samospráve a národnostnej samospráve veľkoobce Čemer, pánovi starostovi Štefanovi Fábrimu a predsedničke Alžbete Sabovej a ich týmu za organizovanie, že nám zabezpečili také úžasné prostredie, kde pri vhodných okolnostiach môžeme oslavovať našu spoločnú minulosť, naše dedičstvo, čo nás spája. Jedno, či bývame v Pilíši, na okolí Pešti, alebo na okraji Novohradu. Spoluorganizátorom dnešného programu bol regionálny spolok pripešťanských Slovákov Dolina. Ďakujeme aj za ich podporu a ďakujem aj našej poslankyne Alžbete Klimásovej za koordináciu cestovania zo severnej časti župy. Dnešným programom vzdávame hold našim predkom. Predpoludním sme predvolali atmosféru žatiev dávnych čias tu v Čemerskom Chotári. Popoludní dáme priestor našej hudobnej a tanečnej kultúre, našim krásnym krojom. Nech je tento deň o našej spolupatričnosti, o priateľstve, o kolektíve, aby sa každý z nás vrátil domov s veselým srdcom, sviežou dušou a krásnymi zážitkami. Prajem vám dobrú zábavu.
0: Ako vyzerala žatva kedysi a dokedy sa kosilo ručne, to sa kolega Jan Benčík spýtal Michala Pavloviča z Čemeru.
3: Abba az időben az emberek tudták, hogy körülbelül mikor ez Péter Pál körül történt, akkor kimentek a földekhez, a vetésekhez is megnézték, hogy milyen összemorzsolta egy kézbe, meg kettőt harapott, no, már kaszára érett. És akkor utána elkezdték vágni az árpa. Hát ugye először mindig az árpa volt, amit levágtak, mert az a legkorábban érő. Aztán a búza, rózs, és legutoljára a zabot vágták le. Tehát ez így történt. Hát hogyan történt ugye az aratás? Hát az ugye föl kellett rá készülni. Ugye a legfontosabb szerszám a kasza. Ezt meg kellett nézni, előszedték a régi kaszt, ami le volt zsírozva, olajozva. Megnézték, a kaszát kikalapálták, megfenték, aztán előszedték a nagy gereblét, a kisebb gereblét, a sarlót, amivel a markot szedték. Tehát minden eszközt összekészítettek, és majd elkezdődött maga az aratás. Általában az aratás hajnalba, tehát amikor pirkadt, már kín voltak a földön, és akkor elkezdődött a vágás. Tehát ugye volt a kaszás, most mindig attól függött, hogy egy kaszás volt, kettő, három, négy vagy öt. Tehát volt a vezérkaszás, ő ment elől, követte őt a barokszedő, őt követte a következő kaszás, és így egymás után mentek. Na most, amikor ilyen sorba csinálták, akkor ugye a vezérkaszás az diktálta az iramot. Ahogy ő vágta, úgy mentek tovább. Mielőtt az egészet elkezdték volna, levágtak egy területet, és megcsinálták a köteleket. Tehát ez a kötél, ez nem lenkötél volt, hanem abból a búzából, vagy rozsból, vagy abból fonták össze a köteleket. Tehát az már vagy úgy volt, hogy általában előtte kimentek előbb egy kicsit lekasz, és megcsinálták, vagy akkor, amikor a többiek előkészültek, ezeket a köteleket elkészítették, és ebbe a kötélbe rakták bele a markot. Na most így elindult a kaszálás, hát ez a kaszálás az is megint egy művészet volt. Tehát az nem lehetett, hogy a tarló, ahol kezdtem, ott ilyen magas, a végében ilyen. Hanem annak, mintha egy vízimértéket rátettem volna, annak olyannak kellett lenni, hogy a tarló itt is ilyen magas, meg ott is olyan magas. Egy művészet volt.
4: A keď končili, tak ako teraz, tak v Čemeri čo bolo zvykom? Ešte v ten deň to zaniesli domov na dvor?
3: Nem. Ezt a kereszteket, ahogy itt lerakták, ez a gabona, ez még nem volt teljesen érett. Tehát cséplésre nem volt érett. Ez még ott volt kín a földön körülbelül 2-3 hétig. Ott még érett.
4: A nyekradli?
3: Nyekradli. Gabonát lopni, az olyan istentelen bűn, elképzelhetetlen. Legalábbis itt Csömörön én erről soha semmit nem hallottam. Tehát elképzelhetetlen volt.
4: A ako sa pamätáte na to, dokedy sa takto žalo, že kosili? Kedy prišli potom stroje?
3: Kézzel aratni nagyon érdekes. Körülbelül 1965-ig, tehát még amikor a 61-től jön létre a nagy TSZ, és még azt követően nem volt elég kombájn, és még a TSZ-be 3 évig a brigádok, tehát ilyen brigádok voltak. Csömörre azt kell tudni, hogy ez egy ilyen kétlaki. Az asszonyok a TSZ-be dolgoztak, a férfiak az iparba. De az föl ilyen aratás időszakban kivették a szabadságot, és arattak. Tehát ugye mindenki tudott kaszálni meg mindent, és a TSZ gabonáját, ami az természetesen az övéké volt, azt ők vágták le. Tehát majdnem ezek, mondom, 65-ig biztos.
4: A teraz, ako sa vy cítite tu dnes, že ste toto znovu videli?
3: Visszagondolok arra a fiatalságomra. Ez egy olyan ünnep volt, nem is tudom elmondani. Ahogy szokták mondani, hogy az élet, a gabon. Ez olyan természetes, persze természetes volt akkor. Ma innen visszanézve meg vagyok hatódva. Nagyon örülök neki. És a Erzsinek csak köszönet és hála.
0: Počuli sme Michala Pavloviča z Čemeru.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 19-e, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét, kultúra.
2: Dévle szerekhávtú mér romali, noroksi szanatácsi buná. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Érzelmi festőnek tartom magam. Meséli Csámpai Rozi festőművész, aki a belőle áradó szeretetet és melegséget szeretné átadni a képeink keresztül. Az a legnagyobb öröm számomra, hogy a családommal állhatok egy színpadon. Meséli Farkasné Balogh Marianna táncos, aki már évtizedek óta népszerűsíti az autentikus szatmári cigánytáncokat. Csámpai Rozi festőművész egy puszta monostori zenés családban született, ám édesapja őt nem szánta muzsikusnak. A tehetség azonban más formában tört elő belőle. Felnőtt korában talált rá arra a művészeti ágra, amiben meg tudja mutatni a benne rejlő érzelmeket. Különleges képeiből érzelemgazdagság, az élet szeretete és a lélek mély rezdülése árad. Kiállításaival bejárta Magyarországot és Európát. Évtizedek óta Budapesten él, de soha nem feledte gyökereit, családja és a falu közösség szeretetét. 2019-ben megválasztották a Magyar Tehetség nagykövetének, és azóta is sokat tesz a fiatalok oktatásáért. Vendégem a stúdióban Csámpai Rozi festőművész, aki bár zenész családba született, mégis a festészetben talált rá önmagára. Mikor érezted, hogy ebben a művészeti ágban fogsz tudni kiteljesedni?
3: Hát ez nagyon spontán jött, mert én hegedűművész szerettem volna lenni, és vittem apuhoz a hegedűt, mondom, apu, elhozom neked, talán a boci-boci tarka volt, vagy valami, és mosolygott, azt mondta, belőled soha nem lesz hegedűművész. Úgy megsértődtem, és teljes más irányba indultam el. Tehát nem akartam művészkedni egyáltalán, csak sértődött voltam, duzzogtam, és akkor azért leérettségiztem, jött a 2 lányom, és akkor döntsd el, hogy mit szeretnél. Tudod, érettségi után, hogy mégis mit szeretnél, de már akkor volt 2 kislányom, férjem, és templomba jártam, hogy adja meg, hogy mi az, ami dorombol a mellkasomba, és nem jövök rá, hogy mi az, ami ki akar törni belőlem. És majd egyszer a templom után hazamentem, önkénteskedni akartam idős embereknek a templomon keresztül, hogy valahogy elfoglaljam, lenyugtassam a lelkem, de nem jutottam el a papig, mert nem mertem oda menni. És hazamentem egy este a templomból, és akkor elkezdtem rajzolgatni. Amikor a 3. megrajzoltam, akkor teljesen felszabadult a mellkasom. Na mondom, ez lesz az a festészet. Mindjárt vettem kemény kartonpapírokat, rajzoltam, a szomszédok kérték, hogy hagyd tegyék ki a falukra, én akkor már nagyon büszke voltam, ugye, és kérdezte a férjem, hogy mit szeretnél a szülinapodra, mit szeretnénk, nem kérdés, egy festőállványt. Így alakult a művészetem, akkor beiratkoztam Gici György mesteremhez, és ott dolgoztam. 7 évig napi rendszerességgel mentem, mert annyira itt hallgattam a szavait, annyira érdekeltek a dolgok. Én jól éreztem ott magam, de még nem is végeztem. Felkértek a műcsarnunkban a holokausztra, festjük egy festményt, és 110x90-es vászonra festettem egy festményt, ami egy nagyon gyönyörű, törékeny anyuka, fél oldalt hajtja le a fejét, és mintha kinn is, meg benn is lenne az a kis baba, és egy költészet is kijött belőlem. Hihetetlenül jól sikerült, amivel rögtön ki is jutottam a műcsarnokból Berlinbe. És ugye a költészetem is nagyon csodálatos volt, ami arról szólt, hogy itt van a kinn is, benn is a baba, ti anyák, végtelen kiszolgáltatott asszonyok, anyaméhetek be sem gyógyult, már is itt hagytatok. Miért ez a döbbenetes halál? Ti élők, fogjatok össze, hogy a múlt szörnyűsége ne ismétlődjön meg. Na, ez eljutott Párizsba, a költészetem, a festészetem, onnan kaptam egy telefont, hogy én lehetek a címoldalon. És ez is egy gyönyörű dolog volt, Amerikából is jöttek, mindenhonnan jöttek, még Koreából is jött egy professzor, hogy én mit csinálok a gyerekekkel. De ezt tudni kell, Erdély általános iskola, az egy nagyon vad iskola volt, és én a 7. kerületben tanítottam először 2 évet, és azt mondtam, nekem ez semmi, nem. Ez engem nem szolgál. Nekem kezdeni kell a mélyről, a gyökerektől. Nem félek tőle. A legaljáról felszedni a gyökereket, ami beletapadtak, belegyökereztek abba, hogy én cigány vagyok, nem érek semmit. Ebből nagyon nehéz volt őket felrángatnom. És még azzal, hogy nyitottam egy olyat, hogy ki mit tud. Ebben benne volt a vers, az ének, a festészet, a tánc, a zenekar, minden. Eljutott a képzőművészetbe, énekiskolájába, Megasztárba, Varga Norbi, a Zolika. Tehát vannak itten olyan dolgok, azok mind az én tanítványaim voltak.
2: Akkor te tulajdonképpen nem csak a festészeti technikákat tanítottad meg, hanem egy olyan pozitív szemléletet is átadtál, ami belőled fakad, meg árad.
3: Pontosan, igen. És nem csak gyerekeket tanítottam, suhancok is voltak, felnőttek is voltak, és felnőtt embereket is ugyanúgy tanítottam, meg dankóros, meg autista gyermekeket, és a 7. kerületből jöttek csoportonként hozzám. Ezek ott is 7 évig tanított. Együtt közösségben megtanultunk, hogy elfogadjuk a másikat. Mindig erre vágytam, hogy akkor mutasd meg, légy szíves, amit adott neked a Jóisten tehetséget. Rózi néni, én nem tehetem, én cigány vagyok, én nem érek semmit. Na, ebből nagyon nehéz volt őket kivernem, de sikerült. Tehát annyira kiépítettem a belsőjükből, hogy igenis, büszke legyél arra, már ha te cigány vagy, akkor mutasd meg, hogy mit tudsz. De mindig megkérdezték, Rozi néni cigány? 2 helyek között voltak, tudod? Mondom, igen, az vagyok én is. Akkor már felszabadult minden, örültek, és azt mondtam nekik, én cigány létemre felküzdöttem magam, ti is ilyen egyszerűen fel tudtok, csak akarni kell. Szorgalom, kitartás, és de nagyon szépen működött minden, minden velik nagyon szépen működött, ami 20 évig tartott.
2: Amit magadnak képzelték karriert, azt most hogy látod, hogy azt megvalósítottad, vagy már túlszárnyaltál azon, amit elképzeltél magadnak kisgyermekként? Még nem. Vannak olyan célok, amiket szeretnél megvalósítani?
3: Nem. Azon nem léptem túl, hogy én nem hegedű művész lettem. De viszont itt meg mindent elértem. Hegység nagykövetévé is választottak, akkor kitüntetett az Anna Bálon a Kocsis Máté páratlan művészetemé, munkásságomért. Kaptam díjakat, most meg ugye saját falumban megtörtént a csoda. Nagypapám 60-ban zenélt, ott is laktak, és lement Pusztamonostorról a gróf. 60-ba a városba, és meghallotta a nagypapámot zenélni, és rögtön alkot kötött vele, hogy házat vesz neki a gróf, élelemmel, tűzifával ellátja őket, csak tized magával menjenek abba kis faluba át. És átmentek, hamar megvolt az egyenség, ott is ragadtak, ott maradtak, majd nagypapa ugye bekerült a háborúba, sokat szenvedett, és mikor visszajött, akkor már tüdőtágulat, szívtágulat, és nagyon nehezen vett a levegőt, de a hat fiát megtanította zenélni, cimbalom, bőgős, híres embereket tett belőlük, és ugye mikor a nagypapa meghalt, akkor folytatta a gyerekei, ami azt jelentette, hogy az apukám 14 éves korától már zenekart vezetett, és a környezetben, vagy 10 faluban, mindenhol nagyon szerették őket, és mindenhová mehettek, nem éheztünk. Rántott csirkét, csirkepörköltet, untuk a kalácsokat, anya sütötte, untuk. Ilyen oldalasokkal a káposztát, untuk. Nagyon jól éltünk. És az apu egyedül keresett a zenéléssel, mi is 9 testvérek, 11 voltunk a szülőkkel. Soha nem éheztünk, ami én nagyon boldog vagyok, ez egy nagy közösség, ez befogadott bennünket, mivel mi voltunk ott, mivel a gróf úgy odavitt bennünket, mi voltunk ott csak cigányok, ott cigánytelep még ez az nem volt. Abszolút nem volt. Puszta monostor, az mégis a szülőfalu, hogy oda ajándékoztam a gróf kastélybe, ahol a nagypapám, az apukám letette a voksát, én a 3. generáció letettem a voksom, de nem is azért, hanem ez szívből jött, hogy én is adjak a szülőfalumnak, és hazaérkeztem, otthon vagyok. Ugye a képeim az belőlem születnek, és azok ott vannak, és fele részem otthon van.
2: A képeiden keresztül is ez a pozitív életszemlélet, ami belőled árad, ez a melegség, meg a szeretet, ez megjelenik. Mit szeretnél üzenni a képeiddel?
3: Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy én mindig azt mondtam, hogy én az embereknek festek, nem magamnak, az embereknek. Hogy befogadóbb legyen, a lelkemből festek. Amit az optimizmust kisugároz a lelkem, az kerüljön a festményemre. Mert azt mondják, olyan melegséget áraszt a festményeim, ahogy ki vannak rakva, ne ezt szerettem volna, és az, hogy érzelmi festő, hogy érzelemből festjek, ne. Tehát a lelkem irányítson, és ezért pozitív, mert én is ilyen vagyok, és határtalanul tudok szeretni, nem rossz indulattal teszem ki a nézők elé a képeimet, hanem füligérő szájjal, mosolyogva lépjenek tovább a festményeimtől.
2: Ez át is jön a képeiden. Úgy tudom, hogy Munkácsi Mihályt tekinted példaképnek a művészvilágban. Mit jelent ő számodra?
3: Talán az élet sorsát. Azt, hogy én érzem benne, látom benne azt a belső érzelmet, amit én ki akarok fejezni, azt ő is kifejezte. Én minden technikát kipróbáltam. Ha nem próbálom ki, akkor én belebetegszem. Ki kellett próbálni, és amelyik jön lelkileg, belemegyek, visszabújok a lelkembe, onnan a vászonra, és amit kiad a lelkem, azt agyom jóvá. Tehát én nekem mindenképp kellett próbálni, és a Munkácsi Mihály, nagyon sokszor elolvastam a 2 kötek könyvét, ő ragadta meg az én lelki világomat, hogy olyan őszintén, becsületesen, amikor én is kerestem a rajzaim, vagy bemutassam, azok az izgalmak azok, hogy előre juss, törj előre, tehát ez bennem is ugyanúgy lezajlott, mint ő benne. Festészete az meg kegyetlenül csodálatos, az szerintem nem is lehet, senkit nem tudok hozzá hasonlítani, amilyen természetesen át tudta adni, olyan, mintha élnének, de nagyon természetesen.
2: Hát utánozhatatlan, igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is.
2: A Borsodabó Üzemplén vármegyében született Farkasné Balog Marianna már évtizedek óta jeles képviselője a szatmári női cigánytáncoknak. Mint mondja, nagyrészt férjétől, Farkas Zsoltól, a Kámóró Budapestben vezetőjétől sajátította el a térség hagyományos tánckultúráját. Számos nagyszabású előadásban szerepelt már, emellett pedig évek óta tanít felnőtteket, gyerekeket egyaránt a fővárosban és országszerte. Mesélj egy kicsit, kérlek, a kezdetekről. Hogyan találkoztál te a cigánytánccal, és mikor?
4: Először is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nekem eléggé hosszú az utam, hogy úgy mond. Én Borsodból származom, Sárospatakról, a férjem pedig Máté Szalkáról, Farkas Zsolti, ugye a Kamoró Budapestben vezetője. És a találkozásunk 31 évvel ezelőtt volt a Lindy Táncszínházban, Balog Béla vezetésével. Most azt tudni kell, hogy én gyerekkoromban táboroztam nagyon sokat Zsigó Jenő táborába. Ott már megismerkedtem a cigánytánccal. Így a szatmári cigánytánccal, úgy mondom, mert mifelénk azért teljesen más volt Borsodban, meg gyerekként nem is igazán foglalkoztam én a cigánytáncokkal. És amikor Budapestre felkerültünk, akkor ugye a gyerektáborokban sok tánctanítás volt, meg tényleg olyan emberek jöttek hozzánk, mint például Balog Béla. És így ezáltal azt hiszem közelebb kerültem hozzá, de viszont még nem tudtam megtanulni, valahogy nem éreztem a sajátomnak. Majd amikor bekerültem a Lindy Táncszínházba, és ott megismerkedtem Zsoltival, igazából ő tanított meg engem táncolni. Aztán voltunk Balázs Guszti táborába, ahol azt még tovább lehetett fejleszteni, több típusú táncot megtanulni. Aztán folyamatosan az évek alatt fejlődtem, úgymond, szerintem, meg talán meg is értem hozzá.
2: Mennyiben másak a tájegységenként a cigány táncok? Ahogy említetted, te Borsodból származol, abból a tánckultúrából megőriztél valamit, vagy lehet ezeket vegyíteni, vagy nagyon eltérőek?
4: Szerintem eltérőek. Lehet vegyíteni, de én úgy gondolom, hogy az nem szép. Szerintem minden tájegységnek maradjon meg a sajátja, úgy az igazi. Lehet több táncfajtát tudni, tanulni, de szerintem összekeverni nem szabad. Most az megint egy más dolog, hogyha valakinek egy olyan egyénisége van, hogy akaratlanul is beletesz mozdulatokat, nem tánclépéseket, mozdulatokat szerintem, az megint más dolog. De a lépéseket szerintem tisztán meg kell tartani minden tájegységnek, így gondolom.
2: Mit kell tudni a szatmári cigánytáncokról? Egy picit a női cigánytáncról mesél nekünk, hogy annak mi a sajátossága, milyen lépések vannak benne, illetve a páros táncban férfi-női írott vagy iratlan szabályok, azok micsodák a tánc közben, amit mindenki be kell tartani, ha valaki ezt szeretné táncolni és tanulni.
4: Hát a női tánc igazából nagyon-nagyon visszafogott a szatmári cigánytáncban. Ugye ott nincs mellrázás, nincs ilyen kirívó, nagy mozdulatok. Visszafogott, kicsi lépésekből áll, és igazából a férfit mi kísérjük a páros táncban. Ott mindig ugye a férfi kapja meg a nagyobb szerepet. És ami a szabály, amit sokan nem is tudnak a páros cigánytáncról, hogy van egy játék benne, ami a megcsalásról szól. Úgyhogy nem szabad engedni, hogy a hátad mögé kerüljön, akár a férfi, vagy akár a nő hátad mögé kerüljön a másik. De persze azért az nagyobb szégyen, hogyha mondjuk a férfit én megkerülöm. Ha jó táncossal táncolsz, akkor ez nem tud előfordulni.
2: Ti a Kamoró Budapestben, de rendszeresen tartotok táncházakat is Budapesten. Ezeken az alkalmakon, például ezt, amit mondtál, hogy a páros táncban mik a szerepek, ezeket is ugyanúgy elmondjátok, tanítjátok, vagy csak a lépéseket, illetve milyen rendszerességgel találkozhatnak veletek táncházak kapcsán?
4: Mindig el van mondva, hogyha tánctanítás van. Zsolti azzal kezdi, mindig elmondja egy kis bevezetőben, hogy miről is szól a cigánytánc, főleg a páros cigánytánc, ugye, mert azt kell jobban elmagyarázni. És ott mindig el van mondva, ott sokan nem is tudják igazából, de egyébként a cigányok sem tudják, hogy miről szól a páros cigánytánc, sokan, azt tapasztaltuk. Szóval elég rendszeresen tartunk táncházat, Budapesten, vidéken, nagyon sokat járunk gyerekekhez, és ott folyamatosan táncházat tartunk, nem tudom hány ezer gyereket tanítunk meg egy nyáron cigánytáncot tanulni, sőt, nem is tudnak táncolni, úgyhogy az alapoktól kell kezdeni velük. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy nagyon sokat táncházazunk. Ez az egyik fő profilunk, igen.
2: Ha valaki eljön hozzátok táncot tanulni a táncházakba, ott eljuttok odáig, hogy a páros táncot is megtanulják, vagy először ugye egyesével kell külön a férfi táncot, külön a női táncot tanítani, vagy hogy zajlik ez? Mesélj egy picit, kérlek.
4: Mindig az alapokkal kezdünk, akár női, akár férfi tánc. Azért a páros tánchoz már egy kicsit többet kell tudni. Mindenféleképpen meg kell tanulni az alapokat, a lépéseket. Ugye tisztában kell lenni azzal, hogy miről szól a páros tánc, mint ahogy az előbb is mondtam. Úgyhogy addig azt nem lehet megtanulni, ameddig nem tudják az alaplépéseket, a tartás magát, hogy hogyan van. És akkor utána szépen megtanítjuk a páros táncot is. De akkor már sokkal könnyebb, mert már van miből építkezni. Vannak lépések, már tényleg egy 3-4 lépésből is már tudnak akár páros táncot táncolni.
2: Vannak visszajáró érdeklődők itt a táncházak kapcsán, akik mindig ismerős arcok és mindig jönnek, és velük már lehet ugye onnan folytatni esetleg, ahol abba hagytátok, vagy mindig új emberek jönnek, és akkor az alapoktól kell kezdeni?
4: Hál' Istennek mind a kettő van. Nagyon sok régi arc van, nagyon sokan ismernek, tanultak már, és ők mindig visszajárnak, tényleg. Ha kell, van olyan, aki vidékre lejön utánunk, csak azért, hogy tudjon táncolni, és táncolnak is. De nagyon sok kezdő van. A cigánytánc, főleg a táncházakba, igazából egy olyan dolog, amit nagyon várnak az emberek. És azt lehet mondani, hogy a nem cigány emberek jobban várják, sajnos, mint a cigány emberek, vagy a cigány gyerekek, vagy nők, bárhogyan mondjuk. De tényleg nagyon-nagyon sok a visszajáró, és hál' Istennek sok új arc is van a táncházakban.
2: A gyerekekkel mennyivel másképp kell hozzányúlni, hozzáállni ehhez az egész tánc tanuláshoz? Ott nyilván egy nehezítettebb helyzet van, hogy picikék, egész óvodás, kisiskolás korban milyen alapokat lehet nekik átadni, amit meg is tudnak tanulni?
4: A gyerekekkel a legjobb foglalkozni, azt már most elmondom. Persze nekik sokkal nehezebb megtanítani, de olyan boldogan és tényleg úgy olyan kedvel csinálják, meg akarják tanulni, hogy az nekünk mindig öröm. Sőt, az a legnagyobb örömünk. És meg lehet velük tanítani egyébként egy-kettő, mondjuk még lehet 3 lépést is, ezt az óvodában. Nagyon sok óvodáshoz járunk, óvodás gyerekekhez, és ott igen, ott szeretik. Igazából tényleg ezt nem tudjuk korhoz kötni, mert a 3 évestől akár a 70 éves korig tudunk tanítani mindenkit, és szeretik nagyon, de a gyerekek az nekünk kivételes.
2: Te a tánc mellett énekelni is szoktál. Hogy hivatkozol magadra, inkább táncosként, vagy inkább énekesként, vagy mindkettő az identitásod része?
4: Szoktam énekelni. Régebben többet énekeltem, most már kevesebbet, leginkább háttérben szeretek énekelni. Egyébként táncolni is háttérben szeretek jobban, csak volt egy időszak, ugye, hogy jött a kis unokám, a lányom nem tudott színpadra jönni, vagy táncházat tartani, akkor nekem muszáj volt ezt így felvállalnom. De természetesen most már, hogy Anna-Mari is visszajött így, azért én is ott vagyok mellette. Úgyhogy hát azt lehet mondani, hogy mind a kettőből kicsit.
2: Mennyire gyakori a cigány táncokban a női szólótánc, mint olyan? Mert ugye te is, meg a lányod is, Farkas Anna-Mari is egy kivételes cigány táncos, aki ezt alkalmazza, hogy mint női szólótáncos egyedül van a színpadon, de ez mennyire jellemző úgy általában?
4: Először is köszönjük szépen, így megtiszteltetés, hogy így gondolsz ránk. Most már azt mondom, hogy nagyon gyakori. Egyébként nagyon kevés a fiú táncos, azt lehet mondani, és a színpad az megint egymás. Ott meg kell mutatni a lányoknak, a nőknek is azt, amit tudnak. Persze utána páros táncban is, de teljesen más, már mondjuk mindegy mulatságba elmész. Ott ugye a nők azért, bár most már ez sem így van, de azért igen, ott nem állhattak úgy fel, csak egy férfi felkérte őket. De most azért a színpad az egy művészet, meg kell mutatni.
2: Mit ad neked a tánc, meg a cigány zene? Hogy érzed magad a színpadon? El tudnád-e képzelni az életedet, hogyha ez nem lenne? Miért fontos ez számodra?
4: A cigány zene és a cigány tánc most már hozzátartozik az életemhez. A családunknak a része igazából. Mi ugye egy család vagyunk, nagyjából az együttesből, és tényleg mindennapok része. Most már a kisunokám is, Lilian is, és ő is már nagy táncol, meg énekel. Úgyhogy mi próbáljuk továbbvinni ezt a hagyományt, és nem is szeretnénk elhagyni. Úgyhogy ameddig lehet, addig mi ezt csináljuk. Szeretem, szeretjük, máskülönben nem is lehetne ezt.
2: Mit üzennél azoknak, akik most gondolkodnak azon, hogy cigánytáncot szeretnének tanulni, vagy mondjuk kifejezetten a szatmári cigánytáncot szeretnék tanulni? Mi kell hozzá, hogy valaki ebben jó legyen, és hitelesen értékekkel tudja ezt művelni?
4: Én igazából azt javaslom, akik most szeretnének kezdeni cigánytáncot tanulni, mindenféleképpen, ahogy említetted, hiteles embereket keressen meg. Nagyon jó táncosok vannak, de az, hogy egy hiteles embertől tanulnak, az teljesen más lesz nekik szerintem a fejlődésben. Sokkal jobb lesz, mert az, ami most történik, az már kicsit elmegy más irányba. Nem azt táncolják, amit tényleg mondjuk akár nem ész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, vagy akár most már itt Budapesten is. Nem azt táncolják, amit a régiek táncolnak, hanem mindent összekevernek. És az már nem hiteles. Bár azt is meg lehet tanulni, mert a fiatalok már nagyon szeretik vegyíteni, úgy látom, sőt, talán azt már jobban is szeretik, de ha valaki komolyan gondolja a cigánytáncot, akkor mindenféleképpen egy hiteles embert fog megkeresni ez ügyben.
2: A táncházak alkalmával csak a szatmári cigánytáncot tanítjátok, vagy esetleg a csárdásokat, vagy egyéb tájegységnek a táncait is?
4: Ritkábban, de cigányos csárdást is tanítunk. Az erdélyi csingerállást már nem tanítjuk, régen azt is tanítottuk, de mivel hogy az nem a mi táncunk, így azt meghagytuk azoknak, akik jobban tudják, de el tudjuk táncolni, nincs azzal probléma. A cigányos csárdást azt szeretjük, viszont arra kevesebb a lehetőség. Általában a táncházakban több lány van, kevés a fiú. Így aztán nem annyira lehet kivételezni, de persze, hogyha igény van rá, akkor azt is bármikor tudjuk tanítani. De a szatmári tánc, a cigánytánc az a profil, mondjuk így.
2: Mi az, ami számodra még inspirációt tud adni ennyi évtizede vagy a pályán, és táncolsz, és csinálod? Mi az, amiből te tudsz feltöltődni, vagy táplálkozni, ami örömet ad, hogy még mindig ugyanolyan lelkesedéssel és örömmel állsz a színpadra?
4: Ez jó kérdés, ezen pont gondolkodtam is, és talán az, hogy a családommal vagyok. Azt, hogy látom, ott van a lányom, most már az unokám, ott van a férjem, a vejem, és akkor így együtt vagyunk, együtt tudunk menni. Ezzel szerintem ennél jobb nem kell. Ez a munkánk, meg a hivatásunk is. Ezt így másképp nem is tudom fogalmazni. A családom miatt, nem magam miatt, a családom miatt, az, hogy velük lehetek, és ez jó érzés.
2: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett, szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Dévlisza, Fitzanatos, viszont hallásra.
0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
5: Patriglai, alu Ungur Rádió Pölyimba de beás adásul. Pölyimba tászvetény.
6: Bonazú a szövegyei dráguldon, Ilona misfata lutica. Aztaz povesce vicahuzi, numa punyec ureci. Vastu. Pala hăltare. Și îți arăt. Și mașă s-or pucat una pe alt. Și dădă hânțăie pe aici, pe acolo, unul pe ălalant. Până atunci, până pala l-a dus pe pământ, pe unul ăla înalt și tare. N-o vezi? Acu amiții gustuți, zice pala. Să-mi las gustum, gustum, drag de pala mea. Îți suguri până eu gust, până eu încust mis, zice fișorul și mi-e zdrumit ca petrie. N-o bine, pala i-o lăsat gustul. Cu asta acum aduini s-or purnit. Până atâta or mers, până nu or ajunzi la mirșul cu lu pământ, aici a fost un gor mare. Pe Pastagor, o putut să meargă jos oamenii la lant lume. Dar pe gora asta, așa mari petre au fost, chit nici duinși nu au putut să pui mai mante. Dar nu a fost asta mari bai, că omul și ne zdrumică petrele, atât au zdrumicat jos, că după aia duinși m-au pus mai mante pe petra ala. Când cu asta gata au fost, au ligat un force de-a force lung sforă pe mijlu cu lupala și cu ala s-o târiet jos. Dar cante, aia au zis lui omul care zdrumică petre, chit șapce ei să așceapce pe el aici la goră. Dacă nu o vini pe atâta dobă, atunci el m-a umurit. Așa și-a fost. Palamaga s-a pornit. Nici aia nu știe pe unde să meargă. Dacă un mijea odată numai, vai de o înfântână, o țigancă, baș acolo găire. Să uită, să uită pe țiganca și baș a fela găire obrazului ca cum alumă măsa. Nu tu ești soră mea. Eu nu pot să fiu, zice țiganca. Da e, că când m-a adus aici dracu, eu n-am avut frace. Baram o fost, o nu, eu așa văd că tu, sură, mai ești. Numai să pui o bucutură dâmpita asta în gurăț. Țiganca o mânca toțără. Și atunci o știut că asta mumă s-au copt. Ai, oi, doamne mea, și mari îi rebucurie. Îl brăța, îl suluta pe pala. Îl duce acasă. Da, când ur ajuns acasă, mașeu a avut gând să-l scunghe de sub pat. Că foarte frică avea, dacă o vine acasă, bărbatul-i dracu l-o muri pe pala. Da, eu nu-i face afela, zice pala. Eu nu mă duc de sub pat. Și întraie minut și de dragul domn. O mare potă o căzut pe udvar, pe care dracu o zvârlit acasă. Și o întrebat pala și ne-a făcut asta. Bărbatul meu, zice sură sa, și de forci de parce o zburtușit. Palamaga o apucat sus pe bota asta și-l dă de domnia mea. O zburtușit înapoi, dar așa chit baș în nence lui drac o căzut jos. No, când asta au văzut, dracu, repi-repi fuse acasă. Pala măga afară îi rea pe udvar. A bună sara și ție. Și bine că ai venit. Acu trei zile și trei noapte o-i mânca, o-i be. Nu pot, zice pala, că mie trebuie să mă duc la o cătană. Da-ia trebuie acolo să mă duc, că el are o soră și ni tot ce-ar plânge nu știe să râdă. Bine, duce numai, dar dacă vei veni înapoi să-mi aduci o măr de or de la cătana asta, îți aduc. Cu asta pala s-o purni, s-o coată pe hălalant soră. Așa au făcut pe hălalant. Nu toți fecei dracu fost bărbatul e. Și ești ce draș, aia urșirut la pala, chit-ți aducă de la cătana un măr dân or. Mirje, pala, mirje, pân pădure, până n-o văzut un țăgan și ni de sub o mare iemn o fost. Acolo să culca. Calul o ligat la iemn și acolo o fost mai și o cuțât lung. Să uită numai pala, să uită pe omul asta și ne să culcă. Și așa o gândit, el o fi cătana. Cu asta și el s-o pus jos lângă cătana și s-o culcat. Dar cătana mai repede s-o sculat ca cum pala și force mare s-o uitat că cineva să culcă lângă el. Așa o gândit că lui e cu stuș alufișorul asta. Daba nu, nu îl mor, nici el nu m-a bântălit. Pe nu mult dobă s-a sculat pala și s-a raflat. Cătana maga o dus la el acasă pe Pala. Și așa au fost cum o auzit Pala, că Dana avea o soră și ni tot plânge. O întrebat Pala de la fata: să-mi spui, pentru ce plângi tu tot și nu știi să râzi? Fata maga aia au zis: da, e că când am născut, o busurcană a fost lângă mine și cum am născut, o luat de la mine sufletul. Până atunci, până nu capăt înapoi, nu pot să râd. Pala nici nu s-o uiunit, șămașă s-o purnit, chițocoată pe busurcana aia, a carunghi ăi. Trei zile, trei noapte, o mers, o mers cear în pădure, dar încă nu s-a aflat cu nimeni. Foarte flămând a fost, o apucat o iepure, o făcut foc și o chistilit să frigă pe iepure. Odată numai audeam ca când cineva ar tremura de frig, să uită sus și vede că o bătârnă șade acolo. Aioi, aioi, foarte frig mie, dacă frig ții, hai de jos lângă foc, zice Pala. Pala, hăl tare, mă duc eu, dacante, să iaș dă-n părum și pe cuțâtul lung și pe pușcaț. Bine, gleag eu, numai hai de jos. Năbaș e o fost busurcana aie, pășini Pala au cutat. Pala o legat dă-n părui una-una și pe cuțât și pe pușcai. Bătârna panca o vinit jos după lemnul și o șezut lângă el la foc. Odată numai cine știe de unde o luat în mână-și o broască, o pus sus pe o poată și o ține pe foc. Când maga s-o chestilit să frică broasca, aia zice, dar nu cu glai mare: broască, frig, iepure o-i mânca. Nu-i mânca dacă ți-o-i da, zice Pala. Da, busurcana numai zice: broască, frig, iepure o-i mânca. Și când m-a broscai să fășea de roșu, o zbărit-o în obrazul lui Pala. Ai, ai, sărit sus Pala de la foc, ar puca cuțâtul lung și pușcai, dar chici ești doi de crăcuță s-o făcut, pentru că o legat acolo dă-n părul lui busurcana. Da, nu s-a spăriat Pala, o căptălit-o cu două mână pe busurcana și așa o strânciuna cum nici n-ai gândit. Și gândiți și eu fost întraie minut cum o chestilit să destinișună și fel godi aloturi o fost în e. Dar atâta chit nu birie Pala chit să lăca și după aie tân aloturi ește iar busurcană o fost. Dar acar și fâșe nu a putut să subut lască de mâna-i lui Poli. Atunci au chestilit să-și ia echit să-l lasă și goia au ighirit lui Pala numai să-i lasă gustul. Nu-mi trebuie mie nimica, zice Pala, cear sufletui alu sora sa Lucătana. Vii afla, zice busurcana, duce la căputul ei, la stânga, acolo am băgat în pământ, în ladică. Poartă ce îmi nencem, busurcana, o mușit pe ea Pala. O avut de gând o nu, o trebuit să meargă busurcana până la căput alu Cătanie. Acolo anume l-o aflat sufletul în ladică lu fata. L-or pus înapoi pe sufletul și, doamne me, fata mașă râie. Așa mândră îire și așa mândră râie, chet Pala și m-a oșirut-o să fie țăgancai. Cu bun suflet i-o dat Cătana păsură să-i de țăgancă la Pala. Acolo repi mașor făcut o nuntă. Cear după aia s-or purnit Pala cu țăgancai acasă. Dar Candy o luat jos trei măr din or, după iemnui Lucătana, când o ajuns la dracu, unde sură s-a îirat gancă, el m-așă întreba, mai adus mărt în or. Am adus, da, uită ce ai șelui, și cum îi arăta în mână-i măru, și lungea pe la el, cata cumba, o căzut în mâna-i a măruala, din or. Dracu a căptălit pe el, și cum îi rea așa, a plicat, pala o bucat cu țătul mare, și trâps, o tiet jos cătui. Nu acum pucea să meargă la hălălant și la hălălant drac, unde surăsa-i o fost. Când chiciși trei surăsa, una au fost și surăsa alu Cătana, țăgan caidanu, sur purnit la gora. Da, a cui o venit în firii? Doamne me, poate fi că o trecut ma șapce ei și poate fi fișorul și nestrumică Petri, ma nu așteaptă acolo, nu atunci, nu știe și-ar face. Dar să fie dragul domn, încă o zi o hipizit, cât șapce ani să fie și o trecut. Cante pe doi sură s-a otârâit sus pe sfoara aie, după aie, pe a lui Mirjuc o ligat sfoara. Când o ajuns sus, atunci surăsa mai mic și țăganca.

0: Ах, щедър е живот! В ден пак есенен и топъл, гръб до гръб с най-кривото дърво над пътя към лозята, пак ви казвам и повтарям. Щедър е животът. Кацат по гроздовете му скурци. На скута му лежи дете с опръскани от мляко буски. В тревата скърцат скакълци, калинки-боровинки зреят. Дрънкат гривни острогърди циганчици с груби гласове и тесни длани. Едно момиче бърза. Къде отиваш, хубаво момиче? Земята е суха, тревата е топла, а някой цял ден той час е чакал. Ах, щедър е животът! Стига един миг само. Да усетиш как облаците се събират, как есеннията развяват жилови крила, как се затваря безплода на някое дръвче сърцето и как се влива глътка вино в твоето. Тихо, дзънно, звънкат гривни, грозди пука и крила шумят в пръстите, на устните. Един миг сам. В тая твоя щастлива земна гънка, пълна с живот и страсти, плодна.
1: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име, Светла Кьосева, и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Нанет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. Слушайте ни отново следващата сряда и не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването може да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено от медийна компания Дуна през 2026 година. Дочуване и приятен ден!
2: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Makai Ildikó.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje című műsor mai szerkesztője, Dózsa Zenta nevében is a műsorvezető, Makai Ildikó köszönti Önöket. Heti magazinunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságaival, emlékezetes előadóival és értékes hangfelvételeivel találkozhatnak. Mai adásunkban a Radosinai Naív Színház, Radosinske Naivne Divadlo, Nyíktoto Rád Szlovenske című zenés játékának dalaiból hallhatnak válogatást. A cím játékosan utal a világhírű film a Van, aki forrón szereti címére, miközben a szlovák identitás és a szülőföld iránti ragaszkodás gondolatát állítja a középpontba. A jubileumi 50. színpadi bemutatóra készült zenés játék szerzője Stanislav Štěpka, a zenét Ljubica Čekovská szerezte. Olyan zenei világot alkotott, amelyben a szlovák dallamvilág természetesen ötvöződik az új világ hangulatát idéző zenei elemekkel. A mű József Murgás, a kiváló szlovák pap, festő és feltaláló életét idézi fel, aki az Egyesült Államokban végzett munkájával a vezeték nélküli távírózás úttörői közé tartozott. Története összefonódik azoknak a szlovák kivándorlóknak a sorsával, akik a 19. és 20. század fordulóján új életet kezdtek Amerikában. A zenés játék dalai egyszerre idézik meg a szülőföld iránti ragaszkodást, a honvágyat, a reményt és az új világ hangulatát. Hallgassák szeretettel mai zenés összeállításunkat.

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Radosinai Naív Színház Nyíkta Torád Szlovenszke című zenés játékának dalaiból hallhattak válogatást. Ljubica Csekovská zenéje a szlovák dallamvilágot az új világ hangulatát idéző zenei elemekkel ötvözi, méltó zenei keretet adva József Murgás és a szlovák kivándorlók történetének. Szlovák dallamokkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét. A Nemzetiségek zenéje mai adásának szerkesztője, Dózsa Zenta nevében a műsorvezető Makai Ildikó köszöni megtisztelő figyelmüket. Kollégáim nevében is további jó rádiózást kívánunk, viszont hallásra!

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. Az elhangzott műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.